0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanjiža.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv

Hanna Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: Két óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Radio. Hit music.
1: Hit music.
2: Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
4: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
5: Szerbiában júniusban 120.401 dinár, vagyis mintegy 1026 euró volt az átlagos nettó fizetés, közölte Siniša Mali a parlamentben. A pénzügyminiszter szerint ez 9,4%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Mali úgy véli, a számok azt mutatják, hogy Szerbia jó úton halad a bérek emelésében. Hozzátette, míg 2012-ben az átlagfizetés az átlagos fogyasztói kosár értékének 69,4%-át fedezte, addig idén az első 5 hónapban már 108,6%-os volt ez az arány. A miniszter szerint a kormány a nyugdíjak és a minimálbér emelésére tett ígéreteit is teljesíteni fogja. 2-től ismét drágul az üzemanyag Szlovéniában. Az Energiaügyi és Infrastrukturális Minisztérium hétfői közlése szerint a 95-ös oktán számú benzin literenkénti szabályozott ára 2,6 centtel 1,60 euróra, a dízelén 4,6 centtel 1,90 euróra emelkedik. A fűtőolaj literjén 4,7 centtel drágul, így 1,51 euróba kerül. A dízel ára első alkalommal éri el az 1,90 eurót Szlovéniában. Az eddigi csúcsot április 8-a és 13-a között jegyezték, amikor literenként 1,89 euróba került. A fűtőolaj korábbi rekordja ugyanebben az időszakban 1,48 euró volt. Az új árak a minisztérium közlése szerint egy hétig lesznek érvényben. A szabályozott árakat továbbra is a világpiaci olajtermékárak, valamint a dollár és az euró árfolyamának alakulása alapján állapítják meg. A számításnál az olajtermékárak 7 napos átlagát veszik figyelembe. A szabályozás nem vonatkozik az autópályák mentén működő töltőállomásokra, ahol továbbra is a kereskedők határozzák meg az árakat. Magyarország belügyminisztériuma felajánlotta segítségét a szerb köztársaságnak a tűzoltási munkálatokhoz, írja közleményében a szerbiai belügyminisztérium. A segítség egy 12 főből álló tűzoltó csapatból és 4 járműből áll. A belügyminisztérium elfogadta Magyarország segítségnyújtási felajánlását, és őszinte köszönetét fejezte ki. A szerbiai erdőtüzek oltásában az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa keretében más külföldi egységek is részt vesznek. Szerbiában 4 tűzoltó helikopter érkezett, 2 Csehországból, 1 Romániából és 1 Szlovákiából. Emellett német és román szárazföldi tűzoltó egységek is bekapcsolódtak a munkába. A délibáti homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. A legsúlyosabb károk a természetvédelmi terület élővilágát és erdei ökoszisztémáját érték. Szerbiában másutt is égnek még tüzek, a legnehezebb helyzet a Krajevó közelében fekvő Stolovi hegységben alakult ki, ahol a nehezen megközelíthető terep, az erős szél és a sűrű füst nehezíti az oltást. A szerb meteorológiai szolgálat arra figyelmeztetett, hogy a tartós meleg, a csapadékhiány és az időnként megerősödő szél továbbra is kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának és terjedésének. Szerbiában június eleje óta 11 nyugatnílusi lázas megbetegedést regisztráltak. Az esetek közül 10 a betegség súlyos idegrendszert érintő formája, közölte a Batut közegészségügyi intézet. Vajdaságban augusztus 23-áig 8 fertőzöttet azonosítottak, 3-at a középbánsági, 2-t a délbánsági és délbácskai, 1-et pedig a nyugatbácskai körzetben. Valamennyi vajdasági beteg kórházi kezelésre szorult, vagy jelenleg is kórházban van. A fertőzöttek között 5 férfi és 3 nő van, átlag életkoruk 61 év. A nyugat-nílusi lázat fertőzött szúnyogok terjesztik. Térségünkben jellemzően június és november között fordul elő, ezért a szakemberek rovarriasztó használatát, hosszú világos ruházat viselését és az állóvizek elkerülését javasolják megelőzésként.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
5: Augusztus utolsó teljes hetébe léptünk, ami azt is jelenti, hogy sokan ezekben a napokban térnek haza a nyaralásból. A főbb útvonalakon és határátkelők környékén, ezért továbbra is kialakulhat erősebb forgalom. A nyári időszakban Horgosnál és Kelebiánál is rendszeresen előfordul várakozás. Indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális határhelyzetet, hosszabb úton pedig rendszeresen pihenőt tartani. Az utat, amit korábban elvesztettünk.
0: Időjárás.
5: A mai napon túlnyomóan napos idő várható, a reggeli hőmérséklet 17, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. Az esti órákban helyenként eleredhet az eső, este pedig erősen beborul az égbolt. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 132, Zentánál 206 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. A szelesebb tájakon tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Hajnalban kora reggel a hűvösebb, nyírkosabb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon és időszakokban erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 55. 3065.
1: AMT Uni agent Svet kamena, mermeri graniti iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen ili proleće.
4: Capriolo.com.
3: Capriolo bicikl donosi radost svima.
4: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
5: Ki mondta, hogy a cukormentes édesség nem lehet mennye ilyen finom? Az EVB Lifestyle süteményei szeretettel, gondosan válogatott alapanyagokból készülnek, hogy a cukorbetegek, inzulinrezisztensek, ételérzékenyek és a tudatosan tartója megérti, miért térnek vissza vendégeink újra és újra. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon, szombaton 7 és 13 óra között, valamint vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Mert a legédesebb pillanatok mindenkinek járnak. Rendelését leadhatja 064 4 316 159-es telefonszámon.
6: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
7: Legjobb zenéi.
8: This is the station.
9: I am Charlie XCX.
10: Hi, I'm Sam Smith.
7: Fonda Rádió.
11: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a magyarkanizsai Grafopak. A Grafopak Magyarkanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
12: Thank you.
8: Augusztus 26-a szerda van, itt a Tisza hangja, és ahogy minden reggel, ma sem rohanunk rögtön neki a napnak. Előbb adunk neki egy gondolatot, meg egy kávét.
9: A napnak?
8: Nem, magamnak. A nap boldoguljon, ahogy tud.
9: Na jó, akkor amíg Zenóbia kávézik, én hozom a mai pozitív gondolatunkat. Nem minden jó dolog érkezik látványosan, néha csak egy nyugodt reggel egy ismerős hang, vagy egy ember, aki megkérdezi, hogy vagy.
8: Ez nagyon igaz. Szerintem fiatalabban az ember sokszor azt hiszi, hogy a boldogsághoz mindig valami nagy dolognak kell történnie, egy utazás, új autó, siker, valami hatalmas változás.
9: Aztán telnek az évek, és egyszer csak annak is tudunk örülni, hogy mindenki jól van.
8: Vagy annak, hogy van egy szabad délutánunk.
9: Annak különösen.
8: Egy jó kávé, egy nyugodt este, valaki, akivel lehet beszélgetni úgy, hogy közben nem kell szerepet játszanunk.
9: Vagy amikor hazaérünk, levesszük a cipőt, és tudjuk, ma már...
8: Luxus program.
9: Pontosan, és talán nem is az történik, hogy idővel kevesebbet várunk az élettől, hanem inkább megtanuljuk felismerni azt, ami már ott van benne.
8: Gyerekként például utáltuk, ha azt mondták, hogy menj aludni.
9: Felnőttként pedig, ha valaki délután azt mondaná, menj szépen, feküdj le két órára.
8: Azt kérdezném, és maga hol volt egész életemben?
9: Vagy ott a csend, fiatalon mindig történjen valami zene, társaság, program.
8: Most meg néha az a legjobb program, hogy nem történik semmi.
9: És milyen jó tud lenni az a semmi. Van azonban egy másik része is ennek, ahogy telik az idő, olyan dolgokat is elkezdünk értékelni, amelyeket régen teljesen természetesnek vettünk.
8: Például?
9: Egy vasárnapi családi ebéd.
8: Egy régi barát telefonhívása.
9: Az, hogy van kit felhívni, amikor valami jó történt.
8: Vagy amikor belépsz valahova, és valaki tényleg örül neked.
9: Na ez gyönyörű, és néha csak akkor értjük meg a hétköznapi pillanat értékét, amikor már emlékké vált. Ezért talán nem árt néha megállni közben, és nem csak utólag azt mondani, milyen jó volt, hanem ott, abban a pillanatban felismerni.

0: ez most jó?
1: Na, érzem, hogy ebből ma megint olyan kérdés lesz, amire én is válaszolni akarok.
0: Akkor halljuk a mai nap kérdése, mi az a dolog, amit fiatalabban természetesnek vett, de ma már igazán tud értékelni.
1: Hú, ez jó!
0: Ugye? Én nem feltétlenül nagy dolgokra gondolok, lehet az egészség, a családdal töltött
1: idő. Fiatalon azt hiszed, végtelen van belőle, majd egyszer, majd jövőre, majd felhívom, majd elmegyünk.
0: Aztán egyszer csak rájössz, hogy a majd nem dátum a naptárban.
1: Pontosan, és emiatt ma már sokkal többet jelent, ha valaki időt ad nekem, mert abból mindenkinek véges mennyisége van.
0: Nálam pedig a talán a hétköznapi együttlétek régen fel sem tűnt, milyen értékes tud lenni egyszerűen leülni valakivel egy asztalhoz beszélgetni, nevetni, semmi különleges program, csak együtt lenni. Kíváncsiak vagyunk az önök válaszaira is, tehát mi az a dolog, amit fiatalabban természetesnek vett, de ma már igazán tud értékelni.
1: Lehet komoly, lehet egészen hétköznapi, sőt, lehet vicces is.
0: Például?
1: A délutáni alvás, a kényelmes cipő, az, amikor senki nem akar tőlem semmit.
0: Zenóbia?
1: Mi van? Én őszintén válaszolok.
0: És talán éppen ezért lesz érdekes a mai kérdés, mert lehet, hogy valaki azt írja, anyukám vasárnapi ebédje, más azt a régi barátaim, valaki pedig csak ennyit, egy nyugodt reggel, és mindegyik mögött lesz egy történet is. Augusztus 26-a szerda van, a mai pozitív gondolatunk pedig maradjon velünk, nem kell minden napnak különlegesnek lennie ahhoz, hogy legyen benne valami, ami érdemes hálásnak lennünk.
1: Csak néha időben észre kell venni.
0: Pontosan, várjuk a válaszaikat a nap kérdésére, mi pedig folytatjuk a szerdai Tisza hangját, telefonszámunk 0631 670 550,
1: és folytatjuk jó zenékkel, történetekkel, és természetesen velünk.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.
3: Az úttalan út sokszor borús, gyanakvó léptek,

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepizéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a tejpiacon.
3: És most jön a reggel egyik legkedvesebb pillanata, a névnap köszöntő Zenobiamban nem lesz nehéz megjegyezni, kit ünnepelünk.
4: Miért? Egyetlen név van?
3: A hagyományos magyar névnaptárban augusztus 26-a kiemelt ünnepeltje Izsó.
4: Na ezt szeretem, nem mindennapi név, ha valaki bemutatkozik, jó napot, Izsó vagyok, arra biztosan emlékszel.
3: Pontosan, úgyhogy ma különösen nagy szeretettel köszönjük az Izsókat.
4: Na, erre tényleg kíváncsi vagyok, mert nem az a név, amelyikből minden osztályban volt három.
3: De honnan jött az Izsó? Hát, nagyon nem volt minden osztályban három. Az Izsó régi magyar férfi név, amelyet az Ézsau név régi magyar alakjához, illetve annak becézett formájához kötnek. Az Ézsau pedig bibliai eredetű név.
4: Tehát egy rövid, kétszótagos név mögött egészen hosszú történet van.
3: Bizony, és nekem pont ezért tetszenek a ritkább nevek, halljuk őket, de ritkán gondolunk bele, vajon hány száz évet utaztak, mire eljutottak hozzánk.
4: Na és tudunk híres Izsót mondani?
3: Persze, Izsó Miklós, a 19. századi magyar szobrászat egyik jelentős alakja.
4: A neve nekem ismerős.
3: És az egyik legismertebb alkotása a búsuló juhász. Izsó Miklós művészetében különösen fontos volt a magyar népi élet és a magyar karakter megjelenítése.
4: Na látod, most már ha meghallom az Izsó nevet, rögtön lesz hozzá egy képem is.
3: Ezért jó egy kicsit utána nézni a neveknek, mert egyszer csak kiderül, hogy egy név nem csupán néhány betű, hanem történelem, család és kultúra is lehet mögötte.
4: Viszont van egy nagy előnye annak, ha valakit Izsónak hívnak.
3: Micsoda, Zenobia?
4: Ha egy rendezvényen bemondják, Izsó fáradjon az információs pulthoz, nem indul el 14 ember.
3: Ez így igaz. És szerintem telefonszámot sem kell mondani a bemutatkozás után, hogy melyik Izsó.
4: Meg az iskolában sem volt, hogy Izsó K vagy Izsó B.
3: Ő egyszerűen Izsó.
4: Mint egy művésznév.
3: És most jön a fontos kérdés, mit adjunk névnapra?
4: Én továbbra is azt mondom, nem kell túl gondolni, egy telefonhívás, egy kávé, és valami finom.
3: Vagy egyszerűen az, hogy nem csak odavetjük boldog névnapot, hanem hozzáteszünk egy mondatot, örülök, hogy vagy nekem.
4: Na, az néha sokkal többet ér bármilyen ajándéknál.
3: Szerintem is, mert a névnap valójában jó ürügy arra, hogy valakinek jelezzük, eszünkbe jutott.
4: Andrea, tegyük fel, valaki most hallja a rádióban és rájön, jaj, nekem van egy Izsó ismerősöm.
3: Akkor még semmiről nincs lekésve, telefon elő.
4: De ne csak annyi legyen, hogy BN.
3: Zenobia, legalább írjuk ki rendesen, nagyon boldog névnapot kívánok.
4: És ha igazán szeretjük, fel is hívjuk.
3: Pontosan, kedves Izsó, kívánjuk, hogy ezen az augusztusi szerdán legyen valaki, aki meglepi önöket, valaki, aki felhívja önöket.
4: Valaki, aki meghívja önöket egy kávéra, és lehetőleg valaki más fizesse. Névnap van.
3: Na ez már nem a mi szabályozzuk, de azt igen, hogy innen a Panda Rádióból küldünk egy nagy adag szeretetet. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Izsónak, és természetesen szeretettel köszöntjük mindazokat is, akik más névnaptár szerint ma ünnepelnek.
4: Legyen szép napjuk sok-sok mosollyal.
3: És legalább egy olyan köszöntéssel, amelyről érzik, hogy tényleg szívből érkezett.
2: A névnap köszöntő rovat támogatója az EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a tejpiacon szombaton 7 és 13 óra vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.

0: Radio. Hit music.
1: Hit music.
2: Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
4: Zenobia, este 7:30, hazaérsz, éhes vagy, és valaki megkérdezi, mit eszünk?
5: Erre az első válaszom általában, hogy nem tudom, de remélem már elkészítetted.
4: És ha nem?
5: Kinyitom a hűtőt, nézem, becsukom, 5 perc múlva megint kinyitom, hát ha közben megjelent benne valami.
4: Ismerős ma, pontosan az ilyen estékre hoztunk receptet, ropogós pizzatekercset készítünk tortillából. Nem dagasztunk, nem kelensztünk sütőt sem, feltétlenül kapcsolunk körülbelül 15 perc és ehetünk.
5: Na most már figyelek!
4: 4 tortillalaphoz készítsünk elő néhány evőkanál paradicsom szószt, körülbelül 15 dekar reszelt sajtot, sonkát vagy csirkemell sonkát, egy kevés kukoricát, oregánót és egy pici olajat a sütéshez.
5: Olívabogyó.
4: Mehet.
5: Gomba.
4: Mehet.
5: Erős paprika.
4: Ha szereted, mehet.
5: Ananász.
4: Zenobia.
5: Csak teszteltelek.
4: A paradicsom szószhoz keverünk egy egészen pici mustárt és néhány csepp mézet.
5: Várj, méz a pizzába?
4: Csak nagyon kevés, nem édes pizzát készítünk, a méz picit lekerekíti a paradicsom savasságát, a mustár pedig ad neki egy kis karaktert.
5: Na, ezt kipróbálnám.
4: Ez a panda csavar, nem kell rögtön tudnod, mi van benne, csak azt érezd, ez valamiért nagyon finom. Kiterítjük a tortillát, vékonyan megkenjük paradicsomszósszal, lászos szórjuk a sajtot.
5: Bőségesen.
4: Mértékkel.
5: Nem ugyanazt a receptet készítjük akkor.
4: Jöhet rá a sonka, kukorica, oregánó, és amit még szeretünk, ezután a két oldalát kissé behajtjuk, és szorosan feltekerjük.
5: Mint egy burritót?
4: Pontosan! A hajtott oldalával lefelé tesszük egy enyhén kiolajozott cserpenyőbe, közepes lángon körbepirítjuk, amíg kívül ropogós lesz, belül pedig megolvad a sajt.
5: Ez körülbelül mennyi?
4: Nagyjából 5-7 perc, de figyeljünk, mert a serpenyők és a tűzhelyek nem egyformák.
5: Magyarul nem most kezdjük el kiteregetni a mosást.
4: Határozottan nem. Ha elkészült, várjunk vele 1-2 percet.
5: Nem.
4: De.
5: Éhes vagyok.
4: A sajt forró.
5: Jó, 1 perc, többet nem alkuszom.
4: Ezután ferdén 3-4 darabra vágjuk, és már is kis ropogós pizzatekercset kaptunk. Mellé jöhet friss saláta, vagy egy joghurtos, mártogatós.
5: Szerintem ennek az a legjobb része, hogy nem kell pontosan ragaszkodni a recepthez.
4: Pontosan, maradt egy fél paprika? Mehet bele. 2 szelet sajt, reszeljük rá. Egy kis sült csirke tegnapról, tökéletes.
5: Vagyis ez egy, hogy mi van a hűtőben, pizza?
4: Tulajdonképpen igen, és ezzel még az étel pazarlást is csökkenthetjük, csak arra ügyeljünk, hogy ne töltsük túl, mert akkor
5: figyelmen kívül hagynám.
4: Sejtetlen.
5: Andrea, nekem most támadt egy ötletem. Még desszert.
4: Halljuk.
5: Tortilla. Egy kis mogyorókrém, banán, feltekerjük, serpenyő.
4: És egy csipet fahéj.
5: Na látod, most már te is tudsz főzni.
4: Köszönöm szépen, tehát ugyanabból az alapból akár gyors desszertet is készíthetünk. Tehát akkor egy gyors ismétlés: tortilla, paradicsom szósz, egy pici mustárral és mézzel, sajt, sonka, kedvenc feltételek.
5: Feltekerjük, serpenyőben ropogósra sütjük.
4: És nagyjából 1/4 óra múlva.
5: Már senki nem kérdezi, hogy mit eszünk.
4: És talán ez a mai recept legnagyobb sikere. Ez volt a Konyhai Kalandok Panda Csavarral. Ma bebizonyítottuk, hogy egy gyors vacsorához nem feltétlenül kell hosszú bevásárló lista vagy egy óra a konyhába. Néha elég egy tortilla, néhány maradék a hűtőből.
5: És sok sajt.
4: Te ezt nem engeded el.
5: Soha.
4: Hamarosan folytatjuk a Tisza hangját, és érkezünk a zenetörténeti morzsákkal.
3: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.
1: Kisasszony, ha unatkozik,

Sì, kisasszony, jó kisasszony, jöjjön el oda. Van a Bajza utca sarkán egy kis palota, kisasszony,

a sarkán egy kis palata. Kisasszony, ha unatkozik, jöjjön el oda.

Szép kisasszony, jó kisasszony, jöjjön el oda. Van a Bajza utca sarkán egy kis palota, kisasszony,

0: Banda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merinógyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
2: Zenóbia, most mondok egy mondatot. Halló, itt Balaton.
3: Na, ez szerintem sok hallgatónk már nem is egyszerűen hallja, hanem dallammal együtt hallja a fejében.
2: Pontosan, és innen már meg is érkeztünk a mai zenetörténeti morzsánk főszereplőjéhez, Csákányi Lászlóhoz. Színes, komikus, énekes, és az a jellegzetes hang, amelyet elég volt egyszer meghallani. Csákányi László 1921. január 13-án született Güssingben, magyarul Németújváron. Élete nagy részét azonban természetesen a magyar színház, film és televízió világában töltötte.
3: És szerintem ő azok közé tartozott, akiknek nem kellett feltétlenül főszerepet játszaniuk ahhoz, hogy megjegyezd őket.
2: Zenóbia, ez nagyon igaz, volt benne valami sajátos, egy arckifejezés, egy hangsúly, egy félmosoly, és már működött is a jelenet.
3: Ez különleges színészi képesség, amikor valakinek már a jelenléte is humor.
2: Hosszú pályafutása alatt rengeteg színházi szerepet játszott filmekben és televíziós produkciókban szerepelt, kabaréban is otthonosan mozgott, a közönség többek között a Vidám Színpad társulatából is jól ismerte.
3: Az a fajta régi kabaré pedig egészen más világ volt, nem kellett feltétlenül ordítani a poént.
2: Sokszor éppen egy jól időzített szünet volt a legviccesebb.
3: Vagy egyetlen nézés.
2: És Csákányi László ebben nagyon jó volt. De mivel zenetörténeti morzsákban vagyunk, jöjjön a zene. Csákányi László egyik legismertebb zenés emléke, a Halló, itt Balaton.
3: Már maga a cím olyan, mintha egy régi balatoni képeslap lenne.
2: Pontosan.
3: Lángos.
2: Tudtam.
3: És az a régi balatoni hangulat, amikor még nem az volt az első kérdés, hogy van-e wifi,
2: hanem az, hogy mikor megyünk fürdeni.
3: De van még valami, ami miatt sokan úgy is ismerik Csákányi Lászlót, hogy talán nem is tudják rögtön a nevét.
2: A szinkron jellegzetes hangját számos filmben és rajzfilmben hallhattuk, és itt jön egy igazi klasszikus, ő volt Frédi magyar hangja, a Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szakisorozatban.
3: Na most szerintem rengetegen felkiáltanak, hogy tényleg?
2: Ugye? Ezért mondtam az elején, hogy egy olyan hang

0: Eseknél, hogy a hangjuk sokszor évtizedekkel később is velünk marad.
1: Elindul egy régi film, egy kabaré részlet, egy rajzfilm vagy egy dal, és egyszer csak megint ott vannak.
0: Talán ezért különleges a hangfelvétel, megőrzi azt, amit az idő egyébként elvinne.
1: És néha még azt is megőrzi, hol voltunk mi, amikor először hallottuk.
0: És mivel még augusztus van, szerintem ma nem szomorkodunk, inkább visszahozunk egy régi kis nyarat.
1: Napernyő elő,
0: lángos,
1: na végre tanulsz,
0: és egy olyan dal, amely néhány perc alatt képes visszarepíteni bennünket egy egészen más balatoni világba. Mai zenetörténeti morzsánk főszereplője tehát Csákányi László volt, színész, komikus, énekes és egy felejthetetlen hang.
1: Akkor már csak egy dolog hiányzik.
0: Sejtettem, Csákányi Lászlótól meg fogunk hallgatni nem sokára egy gyönyörű dalt, mégpedig majd a reklámok után.
1: És aki tudja, nyugodtan énekelje.
0: Évekkel ezelőtt ezen a napon rovatunkkal.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065 2122 955 adankó.com.

havas este lengeszellő. A világ oly szép, szememen könny ég, de csodás is volt ez rég. Az ajkam még piros volt, szívem fehér, valcer dalolt az ifjú vér, és virágról virágra röppent a szám, lepkeként friss méz után. De minden csók egy rózsa, amely lehull, s új bimbó nem nyílik a lomb alól. Szívünknek kis kertje kifosztva rég, s nem zsendít rózsát ott többé az ég. Jöjj vissza, csókos ifjú nyár, egyetlen

0: Banda Rádió.
1: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
2: Zenobia, ma három dolgot kérek tőled.
3: Már rosszul kezdődik.
2: Szállj be egy minibe, kapcsold be a tévét, aztán irány az űr.
3: Ebben a sorrendben?
2: Természetesen, augusztus 26-a ugyanis meglepően mozgalmas nap volt a történelemben. Induljon az időgép. Első állomásunk 1780.

0: 89 Franciaország. Ezen a napon fogadták el az emberi és polgári jogok nyilatkozatát, a francia forradalom egyik legfontosabb dokumentumát.
1: Szabadság, jogegyenlőség, ma ezek természetesnek hangzanak.
0: Pedig akkoriban egyáltalán nem voltak azok a dokumentum többek között a szabadságot, a tulajdonhoz való jogot és a törvény előtti egyenlő gondolatot fogalmazta meg.
1: Érdekes, hogy több mint 200 év eltelt, és még mindig beszélünk ugyanazokról az alapértékekről.
0: Talán éppen ez mutatja meg, mennyire fontosak, de most ugorjunk 1920-ba. Augusztus 26-án hivatalosan hitelesítették az amerikai alkotmány 19. módosítását, amely kimondta, hogy a választójog nem tagadható meg nemi alapon.
1: És ehhez évtizedekig küzdöttek a nők.
0: Bizony, az alkotmánymódosítás javaslatát már 1878-ban benyújtották, vagyis több mint 40 év telt el a kezdeményezéstől a sikerig. És van egy érdekes részlet, az utolsó szükséges állam Tennessee ratifikációja mindössze egyetlen szavazaton múlt.
1: Na, amikor valaki azt mondja, hogy az én egyetlen szavazatom úgysem számít.
0: Érdemes elmesélni neki ezt a történetet.
1: Na, bekapcsolhatom végre a tévét?
0: Most. 1939. augusztus 26-án közvetítették az Egyesült Államokban az első televíziós major baseball mérkőzést.
1: 1939-ben hányan nézték, Andrea?
0: Na, ez benne a különleges, a televízió még gyerekcipőben járt, tehát összesen hasonlíthatjuk egy mai sportközvetítéssel.
1: Ma meg ott tartunk, hogy a telefonon visszanézzük háromszögből, tényleg kint volt-e a labda?
0: És közben kommentben összeveszünk rajta. Na, most jön az én egyik kedvencem, 1959. augusztus 26-a. Nagy-Britanniában bemutatkozott az eredeti Mini, a Morris Mini Minor.
1: Kicsi autó, hatalmas karrier.
0: Pontosan, és azért különleges, mert kis külső mérete mellett meglepően jól kihasználta a belső teret, a Mini pedig idővel sem egyszerűen autó lett, hanem stílusikon.
1: És később jött Mr. Bean.
0: És bebizonyította, hogy egy Mini tetején, fotelben ülve is lehet. És most hagyjuk el a földet. 1978. augusztus 26-án indult útjára a Soyuz 31. Fedélzetén ott volt Sigmund Jan, aki ezzel az első német lett a világűrben.
1: Na, innen nézve már
0: indult el a Soyuz 6 űrállomás felé Jan.
1: És gondolj bele, 1959-ben bemutatják a Mini, 19 évvel később pedig már arról beszélünk, kirepült az űrbe.
0: Néha elképesztő tempóban változik a világ.
1: Van születésnaposunk is?
0: Nem is egy, 1970. augusztus 26-án született Melissa McCarthy, az amerikai színésznő és komikus.
1: A koszorús lányok.
0: Többek között, és ugyanezen a napon, csak 1966-ban született Chillery Manson, a Gabig énekesnője.
1: Na végre, zene is került a rovadba.
0: Tehát 1789-ben emberi jogokról írtak történelmet, 1920-ban hatalmas lépés történt a női választójogért, 1939-ben sport került a tévéképernyőre, 1959-ben megszületett a Mini, és 1978-ban pedig egy új ember indult a világűrbe.
1: Vagyis ma utaztunk több mint 200 évet egy kis autóval egyenesen az űrig.
0: Üzemanyagfogyasztás?
1: Ne kérdezz!
0: És talán ez benne a legjobb. Amikor reggel felébredünk, augusztus 26, csak egy újabb dátumnak tűnik a naptárban, pedig ha kinyitjuk a történelemkönyvet, minden dátum mögött 100 meg 100 történet vár ránk. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt ezen a napon.
1: Az időgépet leparkoltuk.
0: A Binit is.
1: Az űrhajót azért ne te vezest haza.
0: Pedig már belejöttem, folytatódik a Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Here we go!
0: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

0: Nyílik a Panda Kuckó ma is a Profivet állatorvosi ambulancia támogatásával, ahol jól tudják, egy egészséges, gondosan tartott kutya nem csak társunk lehet, némelyikünk egészen különleges munkára is képes.
1: Ma pedig olyan kutyákról beszélünk, akik akkor indulnak dolgozni, amikor valahol valaki segítségre szorul.
0: Eltűnt ember az erdőben, földrengés után összedőlt épület, lavina, nagy terület, amelyet át kell kutatni. Jönnek a mentőkutyák.
1: Szerintem az ember először arra gondol, honnan tudja a kutya, hogy merre kell mennie.
0: A legfontosabb eszköze ott van az orra végén. A kutyák szaglása elképesztően érzékeny, ezért olyan szagnyomokat is képesek érzékelni, amelyeket minden, de nem minden mentőkutya pontosan ugyanúgy keres.
1: Na, ezt meséld el, légy szíves!
0: Vannak például nyomkövető kutyák, amelyek egy adott személy szagát követik. Más kutyákat arra képeznek ki, hogy egy területen emberi szagot keressenek a levegőben, majd jelezzék, ha megtalálták annak forrását.
1: Tehát az egyik olyan, mint egy nyomozó?
0: A másik pedig, mintha azt mondaná, valaki van errefelé, megkeresem. A romkutató kutyák munkája különösen látványos egy földrengés vagy épületomlás után, olyan területen kell mozogniuk, ahol törmelék, beton, por, zaj és rengeteg idegen szag veszi körül őket.
1: És közben nem elég megtalálni az embert, biztonságosan kell mozogniuk is.
0: Pontosan, ezért a kiképzésben nem csak a szaglás szerepel, meg kell tanulniuk bizonytalan felületen járni, akadályokat leküzdeni, zajban dolgozni, és közben folyamatosan együttműködni a vezetőjükkel.
1: Tehát fizikailag és fejben is elképesztő teljesítmény.
0: Az.
1: Ha azt mondom, mentőkutya, nekem rögtön egy német juhász jelenik meg.
0: Pedig sokféle fajta és keverék is alkalmas lehet mentőkutyás munkára, labradorok, golden retrieverek, juhászkutyák, border collie-k és más kutyák is dolgozhatnak ilyen területen, nem pusztán a fajta számít,
1: hanem
0: a megfelelő temperamentum, jó fizikai állapot, kitartás, motiválhatóság, magabiztosság és természetesen a kiváló szaglás.
1: Vagyis nem az önéletrajz tetején lévő fajta név dönti el.
0: Pontosan. És most jön valami, amit nagyon szeretek ebben a történetben. Egy mentőkutya számára a sikeres keresés végén a jutalom gyakran valami egészen egyszerű, egy kedvenc játék.
1: Várj, lehet, hogy egy kutya megtalál valakit a romok alatt, és utána annak örül, hogy hol a labdám?
0: Igen, a kiképzésben a keresést erős, pozitív élménnyé teszik. A kutya megtanulja, hogy a keresés és a megtalálás után jön a jutalom.
1: És miközben neki ez egy fantasztikus feladat,
0: az embernek, akit megtalál, akár az életét jelentheti.
1: De szerintem valakiről még nem beszéltünk eleget, a kutya vezetőről.
0: Nagyon fontos a mentőkutya és vezetője, csapat. A vezetőnek ismernie kell kutyája jelzéseit, testbeszédét, munkatempóját, figyelnie kell arra is, mikor fárad, mikor bizonytalan, mikor talált valamit.
1: Tehát ez nem úgy működik, hogy buksi, keresd meg, aztán leülünk kávézni.
0: Nagyon nem. Hosszú kiképzés, rendszeres gyakorlás és rengeteg közös munka áll mögöttük. Mentőkutyára ráadásul nem csak hatalmas katasztrófák után lehet szükség, eltévedt túrázó, eltűnt idős ember, eltűnt gyermek, nagy erdős vagy nehezen átlátható terület.
1: És ilyenkor minden perc számíthat.
0: Pontosan, a kutya pedig gyorsan képes nagy területet átvizsgálni, ezért rendkívül értékes tagja lehet egy kereső csapatnak.
1: Tudod, mi fog meg bennük, hogy ő nem gondolja azt, hogy én most hős vagyok?
0: Igen, dolgozik, keresi az embert, figyel a vezetőjére, megtalálja, megkapja a játékát, és boldog.
1: Miközben lehet, hogy valahol egy család éppen azért kapja vissza a szeretét, mert egy kutya nem adta fel a keresést.
0: És ennél szebben talán nem is lehet elmondani, milyen különleges kapcsolat alakulhat ki ember és kutya között. A mai Panda Kuckóhoz a Profivet állatorvosi ambulancia adta biztos hátteret, mert legyen valaki családi kedvenc vagy szolgálat, rendszeres állatorvosi gondozása egyaránt fontos.
1: Ma pedig járjon egy külön képzeletbeli jutalomfalat
0: minden mentőkutyának.
1: És egy hatalmas köszönet azoknak az embereknek is, akik képzik őket és velük dolgoznak.
0: Mert amikor baj van, néha a segítség nem szirénával érkezik, hanem négy mancson. Ez volt a Panda Kuckó itt a Tisza hangjában a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Reklám. Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
1: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024-874-372, illetve mobilunk 063-70-53. 0-65.
3: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024-54-1200 vagy mobilon 06-389-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
2: Ez volt a reklám.
3: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness...
4: Jöjjenek a Szépség és Egészség percek, és Zenobia, ma ebédelünk.
5: Ez egyre jobb műsor.
4: Kiteszem eléped a tányért, és mellé egy pohár vizet.
5: Köszönöm.
4: De mielőtt innál, valaki az asztal végéről megszólal. Evés közben ne igyál, felhigítod a gyomorsavad.
5: Na, ezt hallottam már, sőt olyat is, hogy evés előtt és után fél óráig sem szabad inni.
4: Akkor ma kiderítjük, tényleg baja lesz-e az emésztésünknek néhány korty víztől? A rövid válasz, egészséges embernél általában nem.
5: Na várj, ha vizet öntünk valamihez, az hígabb lesz. Ebben azért van logika.
4: Elsőre igen, csak hogy a gyomrunk nem egy fazék, amelyben reggel

0: beleöntünk valamennyi savat, és azzal kell gazdálkodnunk estig.
1: Pedig milyen praktikus lenne? Bocsánat, mára elfogyott a gyomorsav, a vacsora elmarad.
0: A szervezet folyamatosan szabályozza az emésztőnedvek termelését és a gyomor környezetét. A mérsékelt mennyiségű folyadék az étkezés során nem teszi működésképtelenni az emésztést.
1: Akkor nyugodtan ihatok.
0: Igen, a víz segíthet a falat megnedvesítésében és a nyelésben, a megfelelő folyadékbevitel pedig az emésztőrendszer normális működéséhez is szükséges.
1: Tehát az ebéd mellé egy pohár víz nem ellenség.
0: Egyáltalán nem, és sok embernek éppen az étkezéshez kötött vízivás segít abban, hogy napközben megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszon.
1: Na jó, akkor én hozom a másfél literes palackot.
0: Állj, attól, hogy inni lehet, nem kell egyszerre hatalmas mennyiséget meginni. Ha valaki nagyon sok folyadékot fogyaszt gyors étkezés közben, kellemetlen tehetségérzést, puffadást tapasztalhat.
1: Tehát megint ugyanoda jutottunk, nem kell két véglet között választani.
0: Pontosan, ha szomjas vagy, így áll, néhány kort vagy egy pohár víz az étkezéshez a legtöbb egészséges ember számára teljesen rendben van. De nem mindegy, mit iszunk, és itt van egy fontos csavar, amikor azt mondjuk, hogy folyadék az étkezéshez, elsősorban vízről beszélünk.
1: Sejtettem, hogy a fél liter cukros üdítő nem kap egészségügyi kitüntetést.
0: Nem igazán, a cukros italok jelentős plusz energiát és cukrot adhatnak az étkezéshez, anélkül, hogy igazán jól laknának. A víz ezért általában sokkal jobb hétköznapi választás.
1: Van olyan helyzet, amikor mégis érdemes óvatosabban inni evés közben?
0: Igen, például refluxos panaszoknál egy nagy étkezés és sok folyadék egyszerre fokozhatja a gyomor teltségét, ami egyeseknél ronthatja a tüneteket, ilyenkor jobb lehet kisebb adagokat enni, és inkább kortyolgatni, nem egyszerre nagy mennyiséget inni.
1: Tehát itt sem maga a víz a rossz.
0: Pontosan, a mennyiség és az egyéni tolerancia számít, és bizonyos szívvese vagy más betegségek esetén az orvos kifejezetten meghatározhatja a napi folyadékbevitelt, ott természetesen az egyéni orvosi tanács az irányadó.
1: Van még egy, ne igyál hideg vizet étkezéskor, mert megdermed a zsír a gyomrodban.
0: Ez is népszerű internetes történet, de a szervezetünk nem konyhai mosogatócső. A meghívott folyadék hőmérséklete viszonylag gyorsan közelít a test belső hőmérsékletéhez. Ha valakinek a nagyon hideg ital kellemetlen, természetesen válaszol langyosabbat vagy szomoha hőmérsékletűt, de nem azért, mert egy pohár hideg víz megdermeszti az ebédet a gyomorban.
1: Szegény gyomrunkról azért elképesztő dolgokat feltételezünk.
0: Jöjjön a mai tévhírt romboló villámkör, evés közben néhány port víz.
1: Mehet.
0: Felhígítja úgy a gyomorsavat, hogy leáll az emésztés.
1: Nem.
0: Muszáj evét közben egy liter vizet meginni?
1: Nem.
0: Ha szomjasak vagyunk?
1: Igyunk.
0: Na, ennyire bonyolult ez az egész. A mai szépség és egészség percek üzenete tehát egyszerű, egészséges embernél a mérsékelt vízfogyasztás étkezés közben nem rontja el az emésztést. Figyeljünk inkább a saját szervezetünk jelzéseire.
1: És ha ebédnél megszólal valaki, hogy ne igyál, felhívul a gyomorsavad.
0: Mit mondasz?
1: Semmit, iszom egy kortyvizet.
0: Ez volt a szépség és egészség percek, és hamarosan folytatódik a Tisza hangja.
2: A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Panna Rádió.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek

0: nem, majd nem.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: Zenóbia, ma reggel megnéztem a csillagokat.
3: És?
2: Nagyon határozott üzenetük volt.
3: Halljuk.
2: Azt mondták, szerda van, oldjátok meg.
3: Köszönjük, univerzum, rendkívül hasznos volt.
2: Azért ennél valamivel részletesebben is utána jártunk. Jöjjön a horoszkóp pandás módra, ma pedig minden jegy kap egy kis csillagpostát is.
3: Kedves Kos, ma nagyon szeretnél pontot tenni valaminek a végére.
2: Csak hogy lehet, hogy még egy vesző hiányzik előttem, egy beszélgetést, döntést vagy választ, ne sürgess. Ami igazán neked való, annak nem kell nekirontani. Bika, ma valami apró öröm nagyon sokat adhat, egy finom kávé, kedvenc étel, fél óra nyugalom.
3: Vagy egy sütemény, amit nem kell megosztani.
2: Te mindig megtalálod a horoszkóp lényegét, nem minden örömnek kell hasznosnak lennie.
3: Ikrek, ma egy beszélgetésben elejthetsz egy fél mondatot, amit te már 5 perc múlva elfelejtesz.
2: De valaki más nem, ezért ma különösen figyelj arra, hogyan fogalmazol, a szavaid tovább maradhatnak valakiben, mint gondolnád. Rák, ma valaki közeledhet hozzád, ne kezd rögtön, vajon mit akar?
3: Lehet, hogy egyszerűen hiányoztál neki.
2: És ha te is örülsz neki, mutasd ki, nem gyengeség megmutatni, ha valaki fontos.
3: Oroszlán, valaki ma megpróbálhat versenyhelyzetbe húzni.
2: Ne menj bele, nem kell minden vitát megnyerni és minden helyzetben megmutatni, hogy te tudod jobban.
3: Még akkor sem, ha tényleg te tudod jobban.
2: Na, ez lesz a legnehezebb kibírnia. Az önbizalomnak nincs szüksége tapsra. Szűz, ma valami nincs pontosan úgy, ahogyan elképzelted.
3: Kicsit ferde.
2: Ne igazítsd meg.
3: Andrea, azért kegyetlenek ne legyünk.
2: A tökéletesség néha sokkal szerethetőbb, ugye?
3: Igen, mérleg, ma valaki megkérdezi, hová menjünk.
2: És tilos azt mondani nekem, mindegy.
3: A csillagok ma radikálisak. A saját vágyad ugyanolyan fontos, mint másoké.
2: Skorpió, ma valamit pontosan látsz, tudod, mi történik, sőt, azt is tudod, ki mit gondol.
3: De?
2: Nem kell feltétlenül közölni vele, hogy tudod. A bölcsesség néha éppen az, amit megtartunk magunknak.
3: Nyilas, ma a rutin kezd egy kicsit szűk lenni.
2: Változtass valami apróságon, menj másik útvonalon, ülj be valahová, hívj fel valakit spontán. Néha egy kis változás elég ahhoz, hogy más legyen az egész nap. Bak, ma próbálj ki valami veszélyest.
3: Micsodát?
2: Pihány.
3: Na, azért maradjunk életszerűek.
2: Legalább 20 percet. A pihenés nem jutalom azért, mert mindennel végeztél.
3: Vízöntő, ma van egy ötleted, amit azért tartasz magadban, mert attól félsz, más furcsának találja.
2: Mondd el, lehet, hogy pont ez a szokatlan gondolat indít el valamit, a világ nem az egyforma ötletektől változik. Halak, ma valakivel vagy valamivel kapcsolatban lesz egy nagyon erős első érzésed.
3: Aztán természetesen elkezded megmagyarázni magadnak, hogy biztosan nincs igazad.
2: Ne siess vele, figyelj, gyűjts információt, de ne söpört félre rögtön azt, amit érzel. Az intuíció jelzés lehet, a döntést azért a tényekkel együtt hozd meg.
3: Na akkor gyorsan összefoglalom, a kos lassít, a mérleg végre dönt, a bak pihen.
2: Várj, a bak még mindig dolgozik.
3: Mondtam én.
2: A rák kicsit közelebb enged valakit, a nyilas változtat a rutinon, a bika pedig...
3: megeszi az összes süteményt.
2: Te nagyon szeretnél ma valamit enni.
3: A csillagok akarják így, én nem tehetek róla.
2: És bár a horoszkópunkat természetesen egy kis játékos pandás mosollyal kezeljük egy dolgot, talán ma mindannyian eltehetünk magunknak belőle, nem kell minden nap hatalmas dolgokat megváltoztatnunk. Néha egy másképp kimondott mondat, egy telefonhívás, 20 perc pihenés, vagy egy őszinte igen és nem is elég ahhoz, hogy mást irány kapjon a napunk.
3: Ha pedig semmi nem jön össze,
2: holnap újra megnézzük a csillagokat.
3: Tökéletes, addig az univerzumnak van ideje összeszednie magát.
2: Ez volt a horoszkóp pandás módra, és már is érkezik a mosolycsomag benne a kabaréval.
1: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet. Lépj biztosan a saját utadon.
0: 103.5 Feels good. Makes me feel good.
4: It's my station. Panda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
6: Szia, édesem! Oktogon? Jó, figyelj, olyan 5 perc múlva ott vagyok, nem akarok villamosozni, inkább sétálok. 5 perc, oké? Okay? Szia!
7: Bocsi, ne haragudjál! Nem pénzt akarok, figyú! Én elvesztettem a személyemet, és nagyon kéne egy BKV-jegy, mert el kéne mennem a patikába kiváltani a gyógyszeremet, és a tárcámban volt az összes pénzem, és most nem tudok venni kaját, hogy figyú, nem pénz kell, hanem hogy nem tudná adni, mert már csak 276 forint hiányzik. Nem tudná adni...
6: Bocs, ne haragudj, nincs aprom.
7: Jó van, már piára kell, na!
8: Anyu, tanultunk egy új verset a hoviba. Figyelj! Töröm a mákot, Donászi Magda verset. Töröm a mákot, sütök neked kalácsot, sütök neked a mákot.
6: Tessék, bőrkesztyűn meg jó kerámia késkesztyűn. iPhone 4-es, nem értem.
9: Kösz, sietek, jó?
6: Jöjjön vissza, csak nézzem meg, nem fogom megbánni.
7: Figyelj, köcsög, miért fékezel?
9: Mert piros a lámpa.
7: Ja, akkor a Skodás miért nem állt meg?
9: Mert az első indult. Parkol.
7: Hol, a belső sávba?
9: Ne akart, hogy kiszálljak, köcsög?
6: Ágy nem ű, iPhone 5-ös féláról nem érdekel? Digitális.
10: Szervusz, Erzsike!
11: Szia, Margókám! Szia! De rég láttalak!
10: Elmentem a Lidlibe meg a Aldiba, azt a Lidlibe találkoztam a Ildivel, a Aldiba meg a Andival, azt a Ildi is ment a Aldiba, meg Andi is ment a Lidlibe.
11: De én most a Smacsba láttam akciósan azt a nem tudom mit, amit tegnap a tévében mutat.
10: Ja, az nagyon jó. Én is vettem 2, pedig nem szeretem.
12: Na, de jó, hogy én álltak meg társalogni, pont a utca közepén, mint a Orbán meg a Gyurcsány. Listázzák a hukkos fiatalokat, hogy melyik erkölcsös meg izé. Én meg menjek tüntetni, megy a frász. Aki oda megy is, csak azért megy, hogy megnézze, kik mentek oda azok közül, akik azt mondták, nem mennek oda.
13: Jó napot kívánok, ízesített söröket kóstoltatunk a 4. emeleten.
9: Köszönöm, múltkor már ittam a 3.
8: Töröm mamákot, sütök neked kalácsot, Donászi meg a vese, sütök...
6: Kis fiam, most már hagyd abba, mert totál káros vagyok tőled.
8: Mamákot, meg a kalácsot, töröm mamákot.
12: Jó napot kívánok, személyit, forgalmit, jogosítványt kérem. Na, tudja, hogy miért állítottuk meg?
7: Maguk állítottak meg, na már megint szarafék.
9: No, egy dolgot mindjárt rögtön meg kell, hogy állapítsak, az ön gumiai igen puhák.
7: Honnan tudja?
9: Onnan, hogy a lábfejemen áll.
10: iPhone 4-es, kerámia késkészlet. Szia! Szia! Már meg se ismersz.
9: Jaj, Nagy Zoli?
10: Nem, én a kis Zoli vagyok.
9: Akkor azért nem ismertelek meg. Nem.
10: Pedig általánosban évfolyam társak voltunk, csak én egyre följebb jártam.
9: Jó, hát nem most, ne arra, hogy most rohanok.
10: Nagyon. Jó, nem tartlak, mert te figyú, van egy nagyon komoly állás lehetőség.
9: Tudom, MV.
10: Nem, MV, az csalás, de ez nem az. Figyú, ez neked semmi pénzedbe nem kerül. Röviden annyi, hogy ez egy dinamikusan fejlődő multinacionális cég.
9: Sietek nagyon.
10: Ha megadod a számot, felhívlak, jó?
9: Jó, tessék, itt egy névjegykártya, csak hagyd menjek már, ha lehet.
10: Jó, Oxika, csörizek, jó? Sziasság!
11: Képzeld, Erzsikém, nekem két napja úgy fáj a fejem, hogy egyszerűen szét akar robbanni.
13: Jaj, ne is mondd, nekem meg a lábam fáj, alig bírok menni.
11: Igen, és képzeld el, hogy én is alig bírok menni. Ha jobb lábbal lépek, bal oldalt fáj. Ha bal lábbal lépek, jobb oldalt fáj.
13: És ha mindkét lábbal lépsz egyszerre?
11: Akkor rétest kapok estére.
13: Hát igen, öregszünk.
11: Igen, öregszünk.
13: De Margo, ott a hatos villamos, mintha látnék rajta két ülőhelyet.
11: Tényleg futás?
13: Gyorsan! Te figyelj már, most
11: igen?
13: Akkor... Most akkor Zsolti jár a Szilvivel.
11: Jaj, a Szilvi az tökgáz. A múltkor képzeld el, azt mondja a Szilvi ennek a izének, hogy a Panni nem szólt a barátjának, mert a Bence hívta őket bulira. És akkor a Kriszti az meg elkezdett így izélni, hát hogy ő izé, meg akkor kiírta a Facebookra. Hogy mit tudom én, hogy izé, meg hogy tök izé, meg tök gáz.
13: Tényleg gáz, öcsém.
11: Ja, nagyon gáz. Mi meg kémia órán most a héliumról tanultunk.
13: Az is tök gáz, öcsém.
7: Szia, bocsi, egyetlen kérdést megengedsz?
9: Meg, ez volt az.
13: Szívesség, van két percet?
9: Van. Az alatt kéne odaérnem valahova, úgyhogy csak.
13: Szegény gyerekeknek segítünk.
9: Akkor menjetek odahoz az üvöltöző anyukához. Szegény gyerek van.
10: Főnök, világbajnok női parfümön van, nem érdekel? iPhone 6-os? Van 8-as. 8-as is van. 9-es?
13: Terem, mamácsa, Manási Magda verse. A Ildi ment a Aldiba, Andi meg a Lidlibe,
7: elvitték a lóvé.
13: Öcsém, az tök gáz volt az egész.
7: Bocsi, ne haragudjál, nem pénz kell.
10: Elnézést, ízesített söröket kóstoltatunk az ötödiken. Fúhatoszta bőrtek, szegény gyerekeknek gyűjtünk maguknak pénzt. Góranga, szia, góranga.
9: Szia, bocs, hogy késtem, ne haragudj, drágám.
13: Jaj, na, hellóka, semmi gond. Azért hívtalak ide, mert a negyediken ízesített söröket kóstoltatunk. És szegény gyerekeknek segítünk. Most hova mész?
5: A Mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

Itt a Pandaradar. Augusztus utolsó szerdáján már érezhetően közeledik az iskolakezdés, de a nyárnak még korán sincs vége. Zentán fiatalok találkoznak és alkotnak, Szabadka már a városnapjára készül, holnap szabadtéri filmzenék csendülnek fel, hétvégén pedig Magyar Kanizsán megtellik élettel a Tiszapart. Indul a Pandaradar, ami igazán számít. Magyar Kanizsán véget ért a tábor határok nélkül elnevezésű diákvetélkedő. A rendezvényt immár 9. alkalommal szervezték meg, és az elmúlt egy hétben közelről ismerkedhettek egymással a résztvevő fiatalok, miközben Vajdaság kulturális sokszínűsége is központi szerepet kapott. Játék, vetélkedés és új ismerettségek. Egy tábor, ahol ezúttal valóban nem a határok, hanem a találkozások számítottak. Zentán Jabában zajlik a Kultivál Kárpát-medencei ifjúsági találkozó és kulturális műhely. Az augusztus 24-én kezdődött 5 napos rendezvény péntekig tart, és a Kárpát-medence különböző területeiről érkező fiataloknak kínál szakmai, kulturális és közösségi programokat. A hét közepén tehát Zenta továbbra is egy nagy kulturális műhely, ahol nem csak programok, hanem új kapcsolatok is születhetnek. Szabadkán újabb mozgalmas napok következnek, több napos programsorozattal ünneplik a városnapját. A következő napokban kultúra, zene, gasztronómia és közösségi rendezvények váltják egymást. A Pandaradarban természetesen figyeljük a programokat és péntekre összeállítjuk, mi az, amit a hétvégén igazán érdemes megnézni. Augusztus utolsó napjaiban sok család indul haza a nyaralásból, miközben mások még az utolsó nyári hétvégét használják ki, ezért a hét második felében és különösen péntektől nagyobb forgalom alakulhat ki a főbb útvonalakon és a határátkelők felé. A motorosokra, kerékpárosokra és elektromos kétkerekűekre továbbra is különösen figyeljünk. Előzés, kanyarodás vagy sávváltás előtt ellenőrizzük a holtteret is. És egy fontos nyárvégi emlékeztető, a fáradtság ugyanolyan veszélyes útítás lehet, mint a túl nagy sebesség. Ha álmosak vagyunk, álljunk meg! Egy igazán hangulatos program érkezik Szabadkára. Holnap augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perctől rendezik meg a Mozidallamok a Parkban című szabadtéri hangversenyt a Szabadtéri Zsinagóga parkjában. Filmzenék nyári este és a zsinagóga különleges környezete. Ezt szerintem érdemes felírni a csütörtök esti programok közé. A világ óceánjainak felszíni hőmérséklete újabb figyelemre méltó értéket ért el. A sarkvidéken kívüli tengerek átlagos felszíni hőmérséklete a legfrissebb adatok szerint 21,1 Celsius fokot ért el, ami rekordközeli, illetve rekordérték az augusztusi mérések között. A tengeri hőhullámok nem csak azt jelentik, hogy melegebb a víz, hatással lehetnek a koralokra, a halállományokra és egész tengeri ökoszisztémára is. Magyarországon is megkezdődött a nyári turista szezon utolsó nagy időszaka. A Balaton és a fürdővárosok mellett Budapest is sok látogatót fogad, miközben a családok már az iskolakezdésre készülnek. Ha a hétvégén Magyarországra indulnak, érdemes az utazást némi időtartalékkal tervezni, különösen a népszerű turisztikai útvonalakon. A tegnapi Pandaradarban beszámoltunk a Zentai Tiszavirág Kajakklub fiataljainak 2 érméről, és a kajakot továbbra sem engedjük el. A nyárvégi versenyek eredményeit is figyeljük, különösen a tiszamenti klubok utánpótlás versenyzőit. A legfiatalabb sportolóknál ugyanis sokszor nem az érem a legfontosabb eredmény, hanem az, hogy versenyről versenyre egyre magabiztosabban ülnek a hajóban. Augusztus 30-án vasárnap rendezik meg a 9. szabadkai félmaraton. A verseny különlegessége, hogy a futók Szabadka látványos szecessziós épületei között haladnak, és több táv közül választhatnak. Aki vasárnap Szabadkára készül, számoljon azzal is, hogy a futóverseny miatt a város egyes részein idéglenes forgalomkorlátozások lehetnek.
Augusztus 29-én szombaton egész napos vadásznap várja az érdeklődőket Magyar Kanizsán a Tiszaparton. A rendezvény 8 órától 22 óráig tart, és a vadászati hagyományok mellett a gasztronómia és közösségi programok is helyet kapnak. Pénteken a Pandaradarban ezt részletes programmal is kibontjuk. Szombaton 9 és 11 óra között a Palicsi Jankó Pejanovic sportközpontban jótékonysági futó és ügyességi versenyt rendeznek 4 és 12 év közötti gyermekek számára. Mozgás, játék és segítség egyszerre szép családi program lehet. Augusztus 27-től 30-áig tart a Doroszlói Szentkúton a Könnyező Szűzanyag Kegyhely hagyományos búcsúja. A többnapos eseményre Vajdaság számos településéről érkeznek zarándokok. Augusztus 26-án 1920-ban az Egyesült Államok alkotmányának 19. kiegészítése hivatalosan is hatályba lépett, amely szövetségi szinten biztosította a nők választójogát. A dátumot ezért az Egyesült Államokban ma a nők egyenjogúságának napjaként is számon tartják. Ma a gyerekekhez kapcsolódik a jó hírünk. Szombaton Palicson úgy mozoghatnak, játszhatnak és versenyezhetnek a gyerekek, hogy közben egy jótékonysági kezdeményezés részesei is lesznek. Talán éppen ezekből a programokból tanulható meg a legegyszerűbben, jót tenni nem feltétlenül nagy dolgokkal kell kezdeni. Iskolakezdés előtt érdemes a gyerek iskolatáskáját is átnézni, a nehezebb tárgyak kerüljenek közelebb a háthoz. Mindkét vállpontot használják, a pántokat pedig úgy állítsuk be, hogy a táska ne lógjon túl mélyre. Apróság, de egy egész tanéven keresztül számíthat. Anya, miért kell már most összekészíteni az iskolatáskát? Hogy hétfőn ne keressük. Jó, de akkor hétvégig én se találjam meg? Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít.

Szerint a helyreállítás hosszú folyamat lehet. Kreatív szünidő a TAN emlékházban Óbecsén gyermekprogram indul, amely játékos és alkotó foglalkozásokkal kínál tartalmas időtöltést a vakáció utolsó napjaira. A sportban is került hír a címlapra, a zentai úszók sikereiről olvashatunk. A fiatal sportolók több versenyszámban is szép eredményeket értek el. Kinek jár a támogatás, a lap a szerbiai nyugdíjasokat érintő támogatási lehetőségekről is ír. A cég szerint az érintettek meghatározott feltételek mellett jelentkezhetnek a programra, és egy kulturális hír parkolók a Knessza mögött címmel a Magyar Kanizsai Intézmény környezetének rendezéséről, és az ott zajló munkálatokról olvashatunk. Ezek tehát a Magyar Szó augusztus 26-ai szerdai számának címlapán szereplők témák, a részleteket természetesen a napilap mai kiadásában találják.

0: Radio. Szász három öt.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
3: Zenóbia, képzelj el egy Tisza parti estét úgy 200 évvel ezelőtt. Nincs közvilágítás, nincs telefon, nincs reflektor a gáton, csak a hold, a nád, a víz, és néha valami megmozdul a sötétben.
4: Jó, én már indulnék is haza.
3: Pedig most kezdődik a történet, mert a régi tiszamenti emberek számára a folyó nem csak víz volt, titokzatos világ is.
4: Gondolom régen még sokkal félelmetesebb lehetett a folyó.
3: Nagyon, a szabályozások előtti tisztelgaras nádas területek vették körül, és az emberek nem tudták tudományosan megmagyarázni mindazt, amit láttak vagy hallottak.
4: Ha éjjel valami nagyot csobbant,
3: ma azt mondjuk talán egy hal. Régen viszont könnyen megszületett egy történet. Valami lakik odalent. A magyar néphitben is ismertek voltak különféle vízi lények, vízi tündérekhez, vagy sellőszerű alakokhoz kapcsolódó történetek, gyakran gyönyörű nő alakként képzelték el őket.
4: Na, akkor eddig nem hangzik veszélyesen.
3: Várd ki, a történetekben a szépségük sokszor éppen arra szolgál, hogy magukhoz csalogassák az embert.
4: Na tessék, mindig gyanús, ha egy legenda túl szépen kezdődik.
3: A vízpart tehát a népi

0: Képzeletben olyan határterület volt, ahol az embervilága találkozhatott valami ismeretlennel.
1: Várja, női változat van, férfi?
0: Természetesen. A magyar néphagyományban vízi emberről vagy vízi lényekről szóló történetek is előfordultak. A képük vidékenként változhatott, olykor félelmetes, máskor inkább különös emberhez hasonló teremtményként beszéltek róluk.
1: És gondolom a gyerekeknek ezt különösen részletesen el is mesélték.
0: Méghozzá nagyon praktikusokból. Ne menj egyedül a folyóhoz, mert elvisz a vízi ember.
1: Na várj! Lehet, hogy ezeknek a történeteknek egy része egyszerűen a régi világ gyerekzára volt?
0: Nagyon jó. A népi hiedelmek gyakran lehetett ilyen funkciója is. A folyó veszélyes, a gyerek viszont nem biztos, hogy megérti, mit jelent a sodrás vagy a hirtelen mélyülő meder, de azt megérti, ott lakik valaki, ne menj oda! Most pedig képzeld el, hogy a régi árterek közelében éjszaka különös fényt látsz.
1: Nem megyek oda.
0: Még nem mondtam, mi az.
1: Pont azért.
0: A mocsaras területeken megjelenő különös fényjelenségeket a nép és sok helyen természetfeletti történetekkel magyarázta, lidércekhez, bolygó fényekhez, elásott kincsekhez is kapcsolták őket.
1: Elásott kincs? Na jó, most már talán oda megyek.
0: Tudtam, hogy megtalálom a motivációt. Az elrejtett kincsek története egyébként nagyon gyakori motívuma a magyar mondavilágnak. A történetek szerint bizonyos kincsek különös időpontokban éjszaka vagy valamilyen jelenség kíséretében mutatják meg a helyüket.
1: És természetesen mire odaér az ember?
0: Nincs ott semmi.
1: Na, ez már egészen modern történet.
0: Talán azért, mert a régi ember sokkal közvetlenebb kapcsolatban élt a folyóval. A Tisza adott neki halat, vizet, megélhetést, közlekedési lehetőséget, de ugyanaz a folyó árvizet hozhatott, elvihette a termést, és emberéletet is követelhetett.
1: Tehát egyszerre szerették, és tartottak is tőle.
0: Pontosan, és talán ebből született meg a Tisza kettős arca, a történetekben is gyönyörű, de tisztelni kell.
1: Érdekes, ma este ugyanazt a Tiszát látjuk, csak már tudjuk, mi az a köd. Mi csobban? Miért változik a víz?
0: De képzeljük el egy pillanatra úgy, ahogy azok láthatták, akik több száz évvel előttünk ültek ugyanazon folyó mellett. A sötét vízben nem látták a túlpartot, megmozdult a nád, valami csobbant a távolban, felvillant egy fény.
1: És megszületett egy történet.
0: Aztán valaki hazavitte, elmesélte a gyerekeinek, ők továbbadták a saját gyerekeiknek, és így lett a folyóból nem csak táj, hanem mese is.
1: Azért egy dologban állapodjunk meg, Andrea.
0: Miben?
1: Ha este kimegyünk a Tiszához, és valami furcsa fény villog a nádasban.
0: Megnézzük?
1: Nem, hazamegyünk.
0: Azt hittem, hogy történetet gyártunk mi is. És mi lesz az elásott kincsel?
1: Jó, akkor előbb messziről megnézzük.
0: Ez volt a Tiszai pillanatok, ma nem azt kerestük, mi van a Tisza vizében, hanem azt, mit láttak beli évszázadokon át az emberek képzeletükben.
2: A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tiszatangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tiszatangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tiszatangó, ahol a folyó története életre kel.

0: lemegy a nap.
1: Here we go!
2: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
2: Fanda Rádió.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Zenobia, ma egy kicsit messzebbre megyünk.
3: Mennyire messze?
2: Olyan helyre, ahol nyáron bizonyos területeken a nap szinte elfelejt lemenni, télen pedig van, ahol alig akar felkelni.
3: Ez Norvégia.
2: Talált, ma előbb körbenézünk Norvégiában, aztán irány a főváros, Oszló. Norvégia európai északi részén, a skandináv félszigeten fekszik, hosszú keskeny ország, elképesztően tagolt partvonallal, és ha Norvégia,
3: fjord,
2: természetesen a fjordokat gleccserek váltják ki, majd a tenger elöntötte ezeket a mély völgyeket, hegyek emelkednek szinte közvetlenül a vízből, vízesések zuhannak alá.
3: És te ott állsz, készítesz egy fényképet, aztán otthon mindenki azt hiszi, háttérképet töltöttél le az internetről.
2: És minél északabbra megyünk, annál különösebb lesz az élet az északi sarkörök fölött. Nyáron megtapasztalhatjuk az éjféli napot. Vannak időszakok, amikor a nap egyáltalán nem bukik a horizont alá.
3: Na várj, éjfél, kinézek az ablakon és világos van?
2: Igen.
3: Én soha nem feküdnék le. Még nincs este, aztán 3 nap múlva összeesnék.
2: Talán pedig jöhet az ellenkezője, éjszakon hosszú időszakokra a nap nem emelkedik a horizont fölé, és természetesen Norvégia északi vidéke a sarki fény megfigyelésének is egyik híres helyszíne.
3: Na, most már beszéljünk fontos dolgokról. Mit kapok enni?
2: Halat biztosan, lazacot, tőkehalat, de én inkább megkóstoltatok veled valami furcsábbat, brunost.
3: Ez micsoda?
2: Norvég barna sajt, pontosabban a savból készülő sajtszerű norvég specialitás, amelynek édeskés karamellás íze van.
3: Édes sajt?
2: Kóstold meg!
3: Jó, de te eszel először.
2: Megérkeztünk most pedig Norvégia fővárosába, Oszlóba, és szerintem Oszló egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy egyszerre főváros, és közben elképesztően közel van hozzá a természet.
3: Tenger és erdő egy város mellett?
2: Pontosan, az Oszlófjord egyik végén fekszik, a város pedig erdős területek veszik körül. Vagyis délelőtt város nézünk, délután pedig már túrázhatunk, vagy hajóra szállhatunk. Első megállunk legyen az oszlói operaház, fehér márvány és üveg közvetlenül a víz mellett, és itt van egy különlegesség, fenn lehet sétálni a tetejére.
3: Az operaház tetejére?
2: Igen, az épületet úgy tervezték, hogy a tető egyfajta nyilvános városi térként működjön.
3: Na, ezt szeretem. Nálunk általában azt mondják, hogy a tetőre felmenni tilos. Oszlóban pedig parancsoljon erre, tessék.
2: Ha pedig...

0: művészet, akkor oszla egyik leghíresebb neve, Edvard Munch.
1: A Sikoly.
0: Pontosan. A múzeumban hatalmas gyűjtemény található a norvég művész munkáiból.
1: Mondjuk egy hétfő reggeli ébresztő után én is tudnék modellt állni a Sikolyhoz.
0: Zenóbia a szerda van.
1: Még mindig bennem van az a hétfő.
0: Aztán irány a Vigeland Szoborpark. Gustav Vigeland több mint 200 szobra látható itt. Gyerekek, felnőttek, idősek, ölelés, harag, szeretet, az emberi élet mindenféle pillanata.
1: És ott van az a híres, mérges kisfiú is.
0: Igen, a dühös kisfiú toporzékol, mérges.
1: Tehát egy gyerek, akinek azt mondták, hogy nem kapsz még egy fagyit, és így állt modellt, ugye?
0: Igen, körülbelül ez pontosan így történhetett, Zenóbia.
1: Norvégia, és még nem beszéltünk a vikingekről.
0: Igazad van, Oszló múzeumaiban és történelmi helyszínein természetesen a viking örökséggel is találkozhatunk, de egy dolgot felejtsünk el.
1: A szarvas sisakot?
0: Pontosan, nincs megbízható történelmi bizonyíték arra, hogy a viking harcosok olyan szarvakkal díszített sisakot hordtak volna, ahogyan a filmekben gyakran látjuk.
1: Most egy komplett jelmezbolti részleget tettél tönkre. Andrea, beszéljünk arról is, amiről az ember akkor kezd beszélni, amikor meglátja az első étlapot.
0: Az árakról.
1: Igen.
0: Norvégia valóban a magasabb árszínvonalú európai úti célok közé tartozik, és bár Európában vagyunk, nem euróval fizetünk.
1: Norvég koronával.
0: Így van, cserébe a csatvíz kiváló, a természetjárás pedig rengeteg helyen szinte önmagában a program. Talán mit tudunk hazavinni magunkkal Norvégiából? Hát a természet jelen van, nem feltétlenül külön hétvégi programként, hanem egyszerűen az élet részeként.
1: Munka után séta, erdő, víz, hegyek.
0: És van egy norvég szó is erre, természetközeli érzés nagyjából a szabad levegőn való élet szeretetét jelenti.
1: Na, ezt hazahoznám.
0: A barna sajt.
1: Azt még mindig te kóstolod meg először.
0: Pedig nagyon finom. Ma az Utazzunk Együtt rovatba belekóstoltunk Norvégiába, majd megérkeztünk Oszlóba, egy fővárosba, ahol opera, szobrok, fjord és erdő különös természetességgel fér meg egymás mellett.
1: Én maradnék még, Andrea.
0: Éjféli nap?
1: Nem. Meg akarom nézni, mennyibe kerül az a kávé, amitől mindenki óvaintett.
0: Ez volt az Utazzunk Együtt, folytatjuk nem sokára a Tisza hangja rovatunkat.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: Zenobia, történt már veled ilyen? Bemész egy üzletbe, felpróbálsz egy ruhát, belenézel a tükörbe. Úristen, ez nekem kell!
4: Természetesen, hazaviszem, másnap felveszem, dehogy másnap azonnal felveszem, otthon belenézek a saját tükrömbe, és azt mondom, hogy úristen, kivette ezt meg.
3: Pont erről beszélünk ma, mi történik a próbafülke és az otthonunk közötti néhány kilométeren, összemegy, megváltozik, vagy a próbafülke csapott be bennünket. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan világítanak meg bennünket, a felülről érkező kemény fény például egészen más árnyékokat rajzol az arcra és a testre, mint egy lágyabb, előről érkező világítás.
4: Van az a próbafülke, ahol belépsz és hirtelen úgy nézel ki, mint a 3 hete nem aludtál volna.
3: Igen, és van az ellenkezője is, kellemes meleg fény, amelyben minden valahogy szebbnek tűnik. Ezért, ha bizonytalanok vagyunk, érdemes, ahol lehet, más fényben is megnézni a ruhát.
4: Na és a nagy összeesküvés, karcsúsító próbafülke tükör létezhet?
3: Egy enyhén döntött vagy torzító tükör valóban megváltoztathatja az arányokat, de nem kell rögtön azt gondolni, hogy minden üzlet titkos tükrökkel akár átverni bennünket is szeretne. A tükör helyzete, távolsága és a megvilágítás együtt is egészen más látványt adhat.
4: Akkor ez egy szabály. Ne csak 10 centiről nézzük.
3: Pontosan, lépj hátra, fordulj oldalra, nézd meg hátulról is, és mozogj benne.
4: Micsoda?
3: És igen, itt jön a próbafülke tánc, nem elég katonásan állni a tükör előtt. Ülj le, emeld fel a karót, hajlóljól előre, sétálj néhány lépést.
4: Guggoljak is talán?
3: Nadrágnál nem rossz ötlet.
4: Ha valaki benéz a függöny alatt, azt fogja hinni, hogy edzőtermet nyitottam.
3: De így derül ki, hogy a nadrág ülve is kényelmes, a szoknya nem csúszik-e fel, a blúz pedig nem feszül-e mozgás közben. A ruhát ugyanis nem tükör előtt, mozdulatlanul fogjuk viselni. Lehet, hogy nem a ruha a hibás, és jön egy gyakran elfelejtett rész. Mi van a ruha alatt? Egy másik szabású melltartó vagy fehér nemű teljesen megváltoztatja, hogyan esik egy ruha.
4: Tehát, ha elegáns ruhát vásárolok, ne feltétlenül sport melltartóban próbáljam fel.
3: Ha majd más fehér nevűvel szeretnéd hordani, érdemes ahhoz hasonlóval próbálni. Ugyanez igaz a cipőre is. Egy hosszú nadrág teljesen másképp áll sportcipővel és magasabb sarokkal.
4: Én mondok még egy trükköt. Fotó.
3: Nagyon jó. Ha megengeded, készítsünk magunkról egy egyszerű fényképet előről és oldalról. A fotón sokszor olyan arányokat is észreveszünk, amelyeket a tükörben nem.
4: Csak ne alulról fotózzuk.
3: Miért?
4: Mert akkor nem ruhát vásárolok, hanem új önbizalmat kell vennem.
3: Van még egy nagyon fontos szabály. Ne ragaszkodjunk ahhoz, hogy én mindig MS vagyok, a ruhaméretek márkánként és fazononként jelentősen eltérhetnek.
4: Tehát az egyik üzletben M kell, a másikban L.
3: Attól a tested nem változott meg az üzletek között.
4: Na ezt írjuk ki minden próbafülkébe.
3: A címkén lévő betű nem osztályzat, a jó méret az, amelyik szépen áll és kényelmes. Zenobia, 5 másodperces teszt. Szép, de nem tudsz benne leülni.
4: Marad az üzletben.
3: Kényelmes, jól áll, de a címkén egyel nagyobb méret szerepel.
4: Jön velem.
3: Akciós, de igazából nem tetszik.
4: Marad.
3: 70% kedvezmény. Zenobia.
4: Ne nehezítsd a tesztet.
3: A mai divatpercek tanulsága tehát, amikor ruhát próbálunk, ne azt kérdezzük, milyen méret van a címkéjén, hanem kényelmes, tudok benne mozogni, illik ahhoz, ami már a szekrényemben van, és legfőképpen jól érzem magam benne.
4: Mert a legjobb ruha nem az, amelyik a próbafülkében tökéletes,
3: hanem az, amelyiket otthon is örömmel vesszük fel.
4: És nem 3 év múlva találjuk meg rajta az árcédulát.
3: Na ez már egy következő divatpercek témája lesz. Ez volt a divatpercek, folytatódik az augusztus 26-ai Tisza hangja itt a Panda Rádióban.
2: A divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, a kirak.

0: Jobb helyről, Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arangyalovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta Profivet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. Profivet veterinarska ambulanta.
2: Ez volt a reklám.
3: Megérkezett a biztosítási percek ma is a DD-Old biztosító támogatásával, és ma nem azzal kezdünk, hogy mi történik, ha valaki kárt okoz nekünk, hanem egy sokkal kellemetlenebb mondattal, mi történik, ha mi okozunk kárt valaki másnak.
4: Én semmit nem csináltam.
3: Még el sem mondtam.
4: Biztos, ami biztos.
3: Képzeld el, nyitva marad a kapu, a kutyán kiszalad, örömében odarohan egy járókelőhöz, aki megijed, elesik és megsérül.
4: És természetesen az első mondat pedig ő nem szokott kiszaladni.
3: Csak hogy attól még megtörtént, és ha másnak kárt okozunk, bizonyos esetekben kártérítési felelősségünk keletkezhet. Itt kerül képbe a felelősségbiztosítás.
4: Jöhet a következő.
3: Gyerekek pociznak az udvaron, kapura lövés.
4: Gól.
3: Nem, csör, a labda átmegy a kerítésen és betöri a szomszéd ablakát.
4: Na jó, ezt kevésbé ünnepeljük, ugye?
3: Igen, egyes felelősségbiztosítások meghatározott feltételekkel a háztartás tagjai által harmadik személynek okozott károkra is kiterjedhetnek, de itt már nagyon fontos, mindig a konkrét biztosítási feltételeket kell megnézni. És most jön a muskátli.
4: Éreztem, hogy ma baj lesz.
3: Erkély, virágcserép, erős széllökés, a cserép leesik, és megrongál valamit.
4: Reméljük csak valamit.
3: Pontosan, és ez jól mutatja, hogy felelősségi kárhoz nem feltétlenül kell szándékosan rosszat tennünk, elég lehet egy kétköznapi baleset, egy figyelmetlenség.
4: Na, itt jön az én kérdésem, ha van felelősségbiztosításom, akkor bármit csinálok, fizet a biztosító?
3: Nem. És ez nagyon fontos, a biztosítás csak a szerződésben meghatározott eseményekre, feltételekkel és limitig nyújthat fedezetet. Lehetnek kizárások is, a szándékosan okozott kár például egészen más kategória, mint egy véletlen baleset.
4: Tehát nem úgy működik, hogy van biztosításom, Zenóbia szabadon garázdálkodhat.
3: Határozottan nem. És így jön az érdekes rész, felelősségi fedezet bizonyos biztosítási konstrukciókban akár más biztosítás részeként vagy kiegészítőjeként is megjelenhet, ezért érdemes megnézni a meglévő szerződéseinket.
4: Magyarul lehet, hogy fizetünk valamiért, és nem is pontosan tudjuk, hogy mire jó.
3: Ezért mondjuk mindig, ne csak akkor vegyük elő a biztosítási kötvényt, amikor már baj történt, időnként nézzük át, mire vagyunk biztosítva, mekkora összegig, kire terjed ki, és mik a kizárások.
4: És ha megtörtént a baj, tegyük fel a muskántli, már repült, mit csináljunk?
3: Először természetesen gondoskodjunk arról, hogy senki ne legyen veszélyben, utána dokumentáljuk a történteket, fotók, a károsodott tárgy, az esemény körülményei, az érintettek adatai. Ha pedig van olyan biztosításunk, amely szóba jöhet, mielőtt vegyük fel a kapcsolatot a biztosítóval, és kövessük a kárbejelentésre vonatkozó előírásokat.
4: És ne kezdjük azzal, hogy szerintem ez körülbelül ennyibe került.
3: Pontosan, tények, dokumentáció és majd a kárrendezés során megállapítják a szükséges adatokat. A kutya kiszalad és kárt okoz?
4: Lehet felelősségi kérdés.
3: Labda betöri más ablakát?
4: Szintén.
3: Szándékosan átdobom a muskátlit a szomszédhoz?
4: Andrea.
3: Csak teszteltelek.
4: Az már nem jaj, baleset volt kategória.
3: Talán a felelősségbiztosítás legérdekesebb gondolata a biztosításról. Általában úgy gondolkodunk, mi lesz az én házammal, autómmal, értékeimmel, pedig létezik egy másik kérdés, és mi történik, ha véletlenül én okozok kárt valaki másnak.
4: Mert hiába mondjuk, hogy nem akartam, a betört ablak attól még betört.
3: Pontosan, a mai biztosítási percek a DDOR biztosító támogatásával készültek, mert a jó védelem nem csak arra gondol, ami velünk történhet, hanem arra is, amit egy váratlan pillanatban mi okozhatunk másnak. A pontos fedezetekről, biztosítási összegekről és kizárásokról mindig az adott biztosítás szerződési feltételei adnak tájékoztatást.
4: Én pedig ma hazaérve egy dolgot biztosan, hogy ellenőrzök.
3: A biztosításodat?
4: Nem, a muskántlit az erkélyen.
3: Az is egy nagyon jó kezdet. Ez volt a biztosítási percek, és ezzel el is érkeztünk mai Tisza hangja műsorunknak a végéhez. Ne feledjék, a mai napon is 16 órakor Tisza hangja délutáni magazinja.
5: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.
3: Hé, hey, gyere már, itt van ez a Juanes!
4: Ki az a Juanes?
3: Ott dolgozik a TSZ-be, gyere már, hogy jött valami énekelni akar itt nekünk. Ösmered!
4: Mit énekel, he?
3: Valami kutyáról, meg a negróról, meg a tangóról.
4: Komolyan?
3: Gyere, próbáljuk meg, hát a nekünk is menne.
4: A háttér táncos, meg a Margó.
3: Na, próbáljuk. Na, figyeljed! Szegény kis kutyám a Tango, elütötte egy autó, keseregtem én miatta, ezért eszek én most Nagrót.
4: Az állatorvos a kis Joe megvizsgálta a Tango, azt mondta máma nekem délelőtt, hogy egyek

0: Tango.
1: Egy kicsi kicsi tango, paprikát és negrót. Ha égetne a torkod, így áll hozzá 200 forintos bor.
0: Na mondtam, hogy megy ez nekünk, látod?
1: Itt van Margó.
0: Jobban fogunk járni ezzel, mint ez a Johannes.
1: Ki az a Johannes?
0: Na mondtam neked, abban a teljesbe dolgozik.
1: Itt dolgozik, né? Nem ismerem én azt a Johannes.
0: Na nem, én se. Na most figyeljed, bandikám!
1: Nóta indul!
0: Megálltott a sok-sok negró, rosszul lett a Margó. Felhívtam az állatorvost, aki azt mondta, hogy miért vagy ilyen kegyetlen és brutális máma. Egyetlen is paprikát és negrót próbált ki, hogy milyen érzés, ha a gyomrod gyorsan megró.
1: Vettem paprikát és kenyeret, hozzá túrót és félzsíros tejet. Azóta ezt teszem, ha dalt írok és játszom, vagy ha énekelek.
0: Ezzel boldogítok minden kedves holgottót, kiskutyámmal nincs köztünk, pedig király dolga volt. Nem bírta hosszan ő a két diétát, paprikát negróval és olcsó bort kíván.
1: Lassan, lassan véget ér a dalom, tanulságul még egy szó. A vacsorára egyél paprikát és hozzá csípős negrót.
0: Inkább játsszál tengót, labdajátékot, no meg tengót. Kiméli a gyomrod, nem úgy, mint a csípős fekete negró. Inkább játsszál tengót, labdajáték a tengó. Kiméli a gyomrod, nem úgy, mint a csípős fekete negró. Ne egyél ma negrót, játsszál inkább tengót. Kiméli a gyomrod, nem úgy, mint a csípős fekete negró.
1: No ennyi. No, azt még jobbak is vagyunk, mint a Johannes, vagy ki.
2: 103.5 feels good. Makes me feel good.
3: It's my station on the radio.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Szerbiában júniusban 120.401 dinár, vagyis mintegy 1026 euró volt az átlagos nettó fizetés, közölte Sinisa Mali a parlamentben. A pénzügyminiszter szerint ez 9,4%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Mali úgy véli, a számokat mutatják, hogy Szerbia jó úton halad a bérek emelésében. Hozzátette, míg 2012-ben az átlagfizetés az átlagos fogyasztói kosár értékének 69,4%-át fedezte, addig idén az első 5 hónapban már 108,6%-os volt ez az arány. A miniszter szerint a kormány a nyugdíjak és a minimálbér emelésére tett ígéreteit is teljesíteni fogja. Kettől ismét drágul az üzemanyag Szlovéniában. Az Energiaügyi és Infrastrukturális Minisztérium hétfői közlése szerint a 95-ös oktánszámú benzin literenkénti szabályozott ára 2,6 centtel 1,60 euróra, a dízelén 4,6 centtel 1,90 euróra emelkedik. A fűtőolaj literje 4,7 centtel drágul, így 1,51 euróba kerül. A dízel ára első alkalommal éri el az 1,90 eurót Szlovéniában. Az eddigi csúcsot április 8-a és 13-a között jegyezték, amikor literenként 1,89 euróba került. A fűtőolaj korábbi rekordja ugyanebben az időszakban 1,48 euró volt. Az új árak a minisztérium közlése szerint egy hétig lesznek érvényben. A szabályozott árakat továbbra is a világpiaci olajtermékárak, valamint a dollár és az euró árfolyamának alakulása alapján állapítják meg. A számításnál az olajtermékárak 7 napos átlagát veszik figyelembe. A szabályozás nem vonatkozik az autópályák mentén működő töltőállomásokra, ahol továbbra is a kereskedők határozzák meg az árakat. Magyarország belügyminisztériuma felajánlotta segítségét a szerb köztársaságnak a tűzoltási munkálatokhoz, írja közleményében a szerbiai belügyminisztérium. A segítség egy 12 főből álló tűzoltó csapatból és 4 járműből áll. A belügyminisztérium elfogadta Magyarország segítségnyújtási felajánlását és őszinte köszönetét fejezte ki. A szerbiai erdőtüzek oltásában az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa keretében más külföldi egységek is részt vesznek. Szerbiában 4 tűzoltó helikopter érkezett, 2 Csehországból, 1 Romániából és 1 Szlovákiából. Emellett német és román szárazföldi tűzoltó egységek is bekapcsolódtak a munkába. A délibáti homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. A legsúlyosabb károk a természetvédelmi terület élővilágát és erdei ökoszisztémáját érték. Szerbiában máshogy is égnek még tüzek, a legnehezebb helyzet a Krajevó közelében fekvő Stolovi hegységben alakult ki, ahol a nehezen megközelíthető terep, az erős szél és a sűrű füst nehezíti az oltást. A szerb meteorológiai szolgálat arra figyelmeztetett, hogy a tartós meleg, a csapadékhiány és az időnként megerősödő szél továbbra is kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának és terjedésének. Szerbiában június eleje óta 11 nyugatnílusi lázas megbetegedést regisztráltak. Az esetek közül 10 a betegség súlyos idegrendszert érintő formája, közölte a Batut Közegészségügyi Intézet. Vajdaságban augusztus 23-áig 8 fertőzöttet azonosítottak, 3-at a középbánsági, 2-t a délbánsági és délbácskai, 1-et pedig a nyugatbácskai körzetben. Valamennyi vajdasági beteg kórházi kezelésre szorult, vagy jelenleg is kórházban van. A fertőzöttek között 5 férfi és 3 nő van, átlag életkoruk 61 év. A nyugat-nílusi lázat fertőzött szúnyogok terjesztik. Térségünkben jellemzően június és november között fordul elő, ezért a szakemberek rovarriasztó használatát, hosszú világos ruházat viselését és az állóvizek elkerülését javasolják megelőzésként.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Augusztus utolsó teljes hetébe léptünk, ami azt is jelenti, hogy sokan ezekben a napokban térnek haza a nyaralásból. A főbb útvonalakon és határátkelők környékén, ezért továbbra is kialakulhat erősebb forgalom. A nyári időszakban Horgosnál és Kelebiánál is rendszeresen előfordul várakozás. Indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális határhelyzetet, hosszabb úton pedig rendszeresen pihenőt tartani. Az utolsó 100 kilométeren se akarjuk visszanyerni azt a 20 percet, amit korábban elvesztettünk.
0: Időjárás.
3: A mai napon túlnyomóan napos idő várható, a reggeli hőmérséklet 17, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. Az esti órákban helyenként eleredhet az eső, este pedig erősen beborul az égbolt. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 132, Zentánál 206 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. A szelesebb tájakon tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Hajnalban kora reggel a hűvösebb, nyírkosabb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon és időszakokban erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
4: Bez vode reklama.

Itt a Panda Radar. Augusztus utolsó szerdáján már érezhetően közeledik az iskola kezdés, de a nyárnak még korán sincs vége. Zentán fiatalok találkoznak és alkotnak, Szabadka már a városnapjára készül, holnap szabadtéri filmzenék csendülnek fel, hétvégén pedig Magyar Kanizsán megtellik élettel a Tiszapart. Indul a Panda Radar, ami igazán számít. Magyar Kanizsán véget ért a tábor határok nélkül elnevezésű diákvetélkedő. A rendezvényt immár 9. alkalommal szervezték meg, és az elmúlt egy hétben közelről ismerkedhettek egymással a résztvevő fiatalok, miközben Vajdaság kulturális sokszínűsége is központi szerepet kapott. Játék, vetélkedés és új ismerettségek. Egy tábor, ahol ezúttal valóban nem a határok, hanem a találkozások számítottak. Zentán Jabában zajlik a Kultivál Kárpát-medencei ifjúsági találkozó és kulturális műhely. Az augusztus 24-én kezdődött 5 napos rendezvény péntekig tart, és a Kárpát-medence különböző területeiről érkező fiataloknak kínál szakmai, kulturális és közösségi programokat. A hét közepén tehát Zenta továbbra is egy nagy kulturális műhely, ahol nem csak programok, hanem új kapcsolatok is születhetnek. Szabadkán újabb mozgalmas napok következnek, több napos programsorozattal ünneplik a városnapját. A következő napokban kultúra, zene, gasztronómia és közösségi rendezvények váltják egymást. A Panda Radarban természetesen figyeljük a programokat és péntekre összeállítjuk, mi az, amit a hétvégén igazán érdemes megnézni. Augusztus utolsó napjaiban sok család indul haza a nyaralásból, miközben mások még az utolsó nyári hétvégét használják ki. Ezért a hét második felében és különösen péntektől nagyobb forgalom alakulhat ki a főbb útvonalakon és a határátkelők felé. A motorosokra, kerékpárosokra és elektromos kétkerekűekre továbbra is különösen figyeljünk. Előzés, kanyarodás vagy sávváltás előtt ellenőrizzük a holtteret is. És egy fontos nyárvégi emlékeztető, a fáradtság ugyanolyan veszélyes útitás lehet, mint a túl nagy sebesség. Ha álmosak vagyunk, álljunk meg! Egy igazán hangulatos program érkezik Szabadkára. Holnap augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perctől rendezik meg a Mozidallamok a Parkban című szabadtéri hangversenyt a Szabadtéri Zsinagóga parkjában. Filmzenék nyári este és a zsinagóga különleges környezete. Ezt szerintem érdemes felírni a csütörtök esti programok közé. A világ óceánjainak felszíni hőmérséklete újabb figyelemre méltó értéket ért el. A sarkvidéken kívüli tengerek átlagos felszíni hőmérséklete a legfrissebb adatok szerint 21,1 Celsius fokot ért el, ami rekordközeli, illetve rekordérték az augusztusi mérések között. A tengeri hőhullámok nem csak azt jelentik, hogy melegebb a víz, hatással lehetnek a koralokra, a halállományokra és egész tengeri ökoszisztémára is. Magyarországon is megkezdődött a nyári turista szezon utolsó nagy időszaka. A Balaton és a fürdővárosok mellett Budapest is sok látogatót fogad, miközben a családok már az iskolakezdésre készülnek. Ha a hétvégén Magyarországra indulnak, érdemes az utazást némi időtartalékkal tervezni, különösen a népszerű turisztikai útvonalakon. A tegnapi Panda Radarban beszámoltunk a Zentai Tiszavirág Kajakklub fiataljainak 2 érméről, és a kajakot továbbra sem engedjük el. A nyárvégi versenyek eredményeit is figyeljük, különösen a tiszamenti klubok utánpótlás versenyzőit. A legfiatalabb sportolóknál ugyanis sokszor nem az érem a legfontosabb eredmény, hanem az, hogy versenyről versenyre egyre magabiztosabban ülnek a hajóban. Augusztus 30-án vasárnap rendezik meg a 9. szabadkai félmaraton. A verseny különlegessége, hogy a futók Szabadka látványos szecessziós épületei között haladnak, és több táv közül választhatnak. Aki vasárnap Szabadkára készül, számoljon azzal is, hogy a futóverseny miatt a város egyes részein ideiglenes forgalomkorlátozások lehetnek. Augusztus 29-én szombaton egész napos vadásznap várja az
az érdeklődőket Magyar Kanizsán a Tiszaparton. A rendezvény 8 órától 22 óráig tart, és a vadászati hagyományok mellett a gasztronómia és közösségi programok is helyet kapnak. Pénteken a Pandaradarban ezt részletes programmal is kibontjuk. Szombaton 9 és 11 óra között a Palicsi Jankó Pejanovic Sportközpontban jótékonysági futó és ügyességi versenyt rendeznek 4 és 12 év közötti gyermekek számára. Mozgás, játék és segítség egyszerre szép családi program lehet. Augusztus 27-től 30-áig tart a Doroszlói Szentkúton a Könnyező Szűzanyag Kegyhely hagyományos búcsúja. A többnapos eseményre Vajdaság számos településéről érkeznek zarándokok. Augusztus 26-án 1920-ban az Egyesült Államok alkotmányának 19. kiegészítése hivatalosan is hatályba lépett, amely szövetségi szinten biztosította a nők választójogát. A dátumot ezért az Egyesült Államokban ma a nők egyenjogúságának napjaként is számon tartják. Ma a gyerekekhez kapcsolódik a jó hírünk, szombaton Palicson úgy mozoghatnak, játszhatnak és versenyezhetnek a gyerekek, hogy közben egy jótékonysági kezdeményezés részesei is lesznek. Talán éppen ezekből a programokból tanulható meg a legegyszerűbben, jót tenni nem feltétlenül nagy dolgokkal kell kezdeni. Iskolakezdés előtt érdemes a gyerek iskolatáskáját is átnézni, a nehezebb tárgyak kerüljenek közelebb a háthoz. Mindkét vállpontot használják, a pántokat pedig úgy állítsuk be, hogy a táska ne lógjon túl mélyre. Apróság, de egy egész tanéven keresztül számíthat. Anya, miért kell már most összekészíteni az iskolatáskát? Hogy hétfőn ne keressük. Jó, de akkor hétvégig én se találjam meg? Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STKable.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor.

0: Mindent kőből, az AMT Uniágentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágent. Benackó Arengyelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kis állat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre. OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja. Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre. Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Yeah, dip trap, let that taser.

0: fél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Szerbiában júniusban 120.401 dinár, vagyis mintegy 1026 euró volt az átlagos nettó fizetés, közölte Siniša Mali a parlamentben. A pénzügyminiszter szerint ez 9,4%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Mali úgy véli, a számok azt mutatják, hogy Szerbia jó úton halad a bérek emelésében. Hozzátette, míg 2012-ben az átlagfizetés az átlagos fogyasztói kosár értékének 69,4%-át fedezte, addig idén az első 5 hónapban már 108,6%-os volt ez az arány. A miniszter szerint a kormány a nyugdíjak és a minimálbér emelésére tett ígéreteit is teljesíteni fogja. 2-től ismét drágul az üzemanyag Szlovéniában. Az Energiaügyi és Infrastrukturális Minisztérium hétfői közlése szerint a 95-ös oktán számú benzin literenkénti szabályozott ára 2,6 centtel 1,60 euróra, a dízelén 4,6 centtel 1,90 euróra emelkedik. A fűtőolaj literjen 4,7 centtel drágul, így 1,51 euróba kerül. A dízel ára első alkalommal éri el az 1,90 eurót Szlovéniában. Az eddigi csúcsot április 8-a és 13-a között jegyezték, amikor literenként 1,89 euróba került. A fűtőolaj korábbi rekordja ugyanebben az időszakban 1,48 euró volt. Az új árak a minisztérium közlése szerint egy hétig lesznek érvényben. A szabályozott árakat továbbra is a világpiaci olajtermékárak, valamint a dollár és az euró árfolyamának alakulása alapján állapítják meg. A számításnál az olajtermékárak 7 napos átlagát veszik figyelembe. A szabályozás nem vonatkozik az autópályák mentén működő töltőállomásokra, ahol továbbra is a kereskedők határozzák meg az árakat. Magyarország belügyminisztériuma felajánlotta segítségét a szerb köztársaságnak a tűzoltási munkálatokhoz, írja közleményében a szerbiai belügyminisztérium. A segítség egy 12 főből álló tűzoltó csapatból és 4 járműből áll. A belügyminisztérium elfogadta Magyarország segítségnyújtási felajánlását, és őszinte köszönetét fejezte ki. A szerbiai erdőtüzek oltásában az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa keretében más külföldi egységek is részt vesznek. Szerbiában 4 tűzoltó helikopter érkezett, 2 Csehországból, 1 Romániából és 1 Szlovákiából. Emellett német és román szárazföldi tűzoltó egységek is bekapcsolódtak a munkába. A délibáti homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. A legsúlyosabb károk a természetvédelmi terület élővilágát és erdei ökoszisztémáját érték. Szerbiában másutt is égnek még tüzek, a legnehezebb helyzet a Krajevó közelében fekvő Stolovi hegységben alakult ki, ahol a nehezen megközelíthető terep, az erős szél és a sűrű füst nehezíti az oltást. A szerb meteorológiai szolgálat arra figyelmeztetett, hogy a tartós meleg, a csapadékhiány és az időnként megerősödő szél továbbra is kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának és terjedésének. Szerbiában június eleje óta 11 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak. Az esetek közül 10 a betegség súlyos, idegrendszert érintő formája, közölte a Batut közegészségügyi intézet. Vajdaságban augusztus 23-áig 8 fertőzöttet azonosítottak, 3-at a középbánsági, 2-t a délbánsági és délbácskai, 1-et pedig a nyugatbácskai körzetben. Valamennyi vajdasági beteg kórházi kezelésre szorult, vagy jelenleg is kórházban van. A fertőzöttek között 5 férfi és 3 nő van, átlag életkoruk 61 év. A nyugat-nílusi lázat fertőzött szúnyogok terjeszték. Térségünkben jellemzően június és november között fordul elő, ezért a szakemberek rovarriasztó használatát, hosszú világos ruházat viselését és az állóvizek elkerülését javasolják megelőzésként.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Augusztus utolsó teljes hetébe léptünk, ami azt is jelenti, hogy sokan ezekben a napokban térnek haza a nyaralásból. A főbb útvonalakon és határátkelők környékén, ezért továbbra is kialakulhat erősebb forgalom. A nyári időszakban Horgosnál és Kelebiánál is rendszeresen előfordul várakozás. Indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális határhelyzetet, hosszabb úton pedig rendszeresen pihenőt tartani. Az utolsó 100 kilométeren se akarjuk visszanyerni azt a 20 percet, amit korábban elvesztettünk.
0: Időjárás.
2: A mai napon túlnyomóan napos idő várható, a reggeli hőmérséklet 17, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. Az esti órákban helyenként eleredhet az eső, este pedig erősen beborul az égbolt. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 132, Zentánál 206 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a hideg frontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. A szelesebb tájakon tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Hajnalban kora reggel a hűvösebb, nyírkosabb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon és időszakokban erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: sve. Dale, okrećem sreću, pokrećem je leto na zimu, jesen ili proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendjelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika SC Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.

Ahogy telnek az évek, érdekes módon sok minden átértékelődik. Ami 20 évesen teljesen természetes volt, arról 40, 50 vagy 70 fölött már tudjuk, egyáltalán nem volt magától értetődő. Mai kérdésünk, mi az a dolog, amit fiatalabban természetesnek vett, de ma már igazán tud értékelni? Hallgassuk, önök mit írtak? Az idő a szüleimmel, fiatalon mindig siettem valahová, ma már mit nem adnék, még egy közös vasárnapi ebédért? Erika írta nekünk az üzenetet Adáról. Máté is írt nekünk, az alvás 8 óra egyhuzamban. 20 évesen fogalmam sem volt róla, milyen gazdag ember vagyok. Ilona is írt nekünk Zentáról, nekem az egészség régen természetes volt, hogy reggel felkelek és semmim nem fáj. Ma már egy ilyen reggelnek külön tudok örülni. Norbert a következőt írta nekünk, a családi ebédek, gyerekként alig vártam, hogy felállhassak az asztaltól, most én próbálom összehozni a családot ugyanahhoz az asztalhoz. A következő üzenet név nélkül érkezett, én azt értékelem, hogy van kinek azt mondanom, este megjöttem. Régen ez nem csak egy mondat volt, ma már tudom, mennyi minden van mögötte. Judit Horgosról a következőt írta, a csend. 18 évesen még azt hittem, ahol nincs zene és társaság, ott nem történik semmi, most néha a csend a napom legjobb része. Mária következőt írta nekünk, nekem az, hogy a gyerekeim még hazajönnek, és telepakolják a hűtőből kezdve a nappaliig az egész házat. Mérgelődöm a rendetlenségen, aztán amikor elmennek, 5 perc múlva már túl nagy a rend. Bence Oromról a következőt írta, a nagymamám főztje, akkor válogattam, most egy tányér leveséért bármit megadnék. Zoltán Magyar Kanizsáról a következőt írta, én a barátságokat mondanám, fiatalon azt gondoltam, mindig rengeteg ember lesz körülöttem, ma már tudom, hogy 2-3 ember, akit hajnali 2-kor is felhívhatok, többet ér 100 ismerősnél. Egy 72 éves hallgatónk írta a Martonosról, hogy tudok sétálni csak úgy, ahová akarok, fiatalon ez nem volt valami, ma már ajándék. Gabriella a következőt írta nekünk, nekem furcsa módon a hétköznapok, régen mindig vártam valamit, hétvégét, nyarat, ünnepet, ma már egy teljesen átlagos kednek is tudok örülni, ha mindenki, akit szeretek, jól van. Tibor a következőt küldte, a hajam fiatalon azon panaszkodtam, hogy túl sűrű, hát szeretném hivatalosan visszavonni a panaszomat. Anikó a következőt küldte, nekem az, amikor anyukám még mindig megkérdezi, ettem-e. Elmúltam 50, szóval elméletileg képes vagyok gondoskodni magamról, régen bosszantott, ma már szeretem hallani. Dániel a következőt írta, az otthon sokáig azt hittem, az csak egy hely, ahonnan el kell indulni. Ma már tudom, milyen jó érzés, amikor van hova hazamenni. Név nélkül érkezett a következő üzenet, én egy dolgot mondok, idő fiatalon úgy éltem, mintha végtelen lenne belőle. Ma már sokkal jobban meggondolom, kire és mire adok belőle. Egészség, idő, egy tányér, nagymama féle leves, a szülők hangja, egy zajos családi ebéd, a csend, vagy egyszerűen az, hogy van hova hazamenni. Talán az élet egyik furcsa leckéje, hogy sokszor csak később értjük meg, milyen gazdagok voltunk azokban a dolgokban, amelyeket akkor teljesen természetesnek hittünk. De van ebben valami jó is, mert ami ma még megvan, azt nem kell megvárnunk, hogy hiányozzon ahhoz, hogy értékeljük. Talán ma este érdemes egy kicsit körülnézni és észrevenni azt az egy hétköznapi dolgot, emberi gesztust vagy pillanatot, amelyre azt szoktuk mondani, ez természetes, mert lehet, hogy egyáltalán nem az. Köszönjük a válaszokat, folytatjuk zenével itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk a Tisza partján, veletek, értetek!

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 1 óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a Palánk hírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Újra megnyitotta jegyirodáját a Szegedi Nemzeti Színház, így már az őszi előadásokra is személyesen válthatnak jegyet a színház kedvelők. A Stefánia 6 szám alatt található jegyiroda augusztus 24-től hétfőtől ismét a megszokott nyitvatartási rendben várja a közönséget. Az új évadban természetesen új bemutatók is érkeznek, de a színház több korábbi évad népszerű produkcióját is műsorra tűzi szeptemberben és októberben. A közönség ismét láthatja többek között a Padlást, a Marika grófnőt, az Én és a kisöcsém, valamint a teljesen idegeneket is. A jegyiroda hétfőtől péntekig délelőtt 10 órától délután 5 óráig, szombaton pedig 10 és 12 óra között tart nyitva. Különleges csillagászati eseményprogram várja a gyerekeket augusztus 29-én a Szegedi Csillagvizsgálóban. A szombaton 17 órakor kezdődő másfél órás programot elsősorban az 5 és 12 év közötti korosztálynak ajánlják, akik játékos formában ismerkedhetnek meg a bolygók és a csillagok világával. A résztvevők választ kaphatnak többek között arra, miért mozognak a bolygók, mi történik a csillagokkal nappal, és hogyan működnek a csillagászati távcsövek. A program egyik különlegessége a naptávcsövezés lesz, amelynek során megfelelő eszközökkel magát a napot is megfigyelhetik a gyerekek. A szervezők szerint a cél, hogy a csillagászat ne csupán érdekes ismereteket, hanem valódi élményt is jelentsen a fiatalok számára. A program augusztus 29-én szombaton 5 és fél hét között lesz a Szegedi Csillagvizsgálóban, a Kertész utca 3 szám alatt. Tanszer és ruhaosztást szervez a Fatima Ház Alapítvány augusztus 28-án pénteken Szegeden. A szervezet augusztus közepén kezdett tanszergyűjtésbe, az akcióhoz pedig ruhák gyűjtése is kapcsolódott. Az összegyűjtött adományokat pénteken 13 órától osztják ki a Napsugaras Alkotóházban, a Csaba utca 34 szám alatt. A Fatima Ház Alapítvány saját meghatározása szerint a gyermekek és fiatalok képességének fejlesztésével foglalkozik, és a tanszer és ruhaosztással a tanévkezdés előtt szeretné segíteni a családokat. Az alapítvány más gyermekeket és fiatalokat támogató akciókat is szervez. Ingyenes bőrzét szervez a családok számára a Szegedi Megyei Jogú Város és Önkormányzat ESZI Család és Gyermekjóléti Központ szeptember 2-án. A Sás utca 1-5 szám alatt működő intézményben 15 óra 30 perc és 18 óra között várják az érdeklődőket. A helyszínen található felajánlások a készlet elejéig térítésmentesen elvihetők. A szervezők célja, hogy közvetlen segítséget nyújtsanak a családok mindennapi szükségleteinek biztosításához. A kisgyermekkel érkező szülők számára a rendezvény ideje alatt gyermekfelületet is biztosítanak, így nyugodtabb körülmények között válogathatnak. A szervezők kérik, hogy a felhívást mindenki juttassa el azokhoz, akiknek segítséget jelenthet az ingyenes bőrze. Idén is várják a jelöléseket az Algyő jó tanulója, jó sportolója elismerésre. Algyő nagyközség önkormányzata olyan fiatalokat szeretne elismerni, akik tanulmányi eredményeik és sportteljesítményük alapján egyaránt példát mutatnak társaiknak. A jelöléseket írásos formában indoklással ellátva lehet benyújtani az Algyői polgármesteri hivatalba. A javaslatok beérkezési határideje szeptember 4. Az elismerés évek óta része az Algyői önkormányzati díjaknak, a korábbi években több helyi fiatal is átvehette a címet. Kedves hallgatóink, önök a Palánk hírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palankhirkotoyelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánk Hír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

Itt a Panda Radar. Augusztus utolsó szerdáján már érezhetően közeledik az iskolakezdés, de a nyárnak még korán sincs vége. Zentán fiatalok találkoznak és alkotnak, Szabadka már a városnapjára készül, holnap szabadtéri filmzenék csendülnek fel, hétvégén pedig Magyar Kanizsán megtellik élettel a Tiszapart. Indul a Panda Radar, ami igazán számít. Magyar Kanizsán véget ért a tábor határok nélkül elnevezésű diákvetélkedő. A rendezvényt immár 9. alkalommal szervezték meg, és az elmúlt egy hétben közelről ismerkedhettek egymással a résztvevő fiatalok, miközben Vajdaság kulturális sokszínűsége is központi szerepet kapott. Játék, vetélkedés és új ismerettségek. Egy tábor, ahol ezúttal valóban nem a határok, hanem a találkozások számítottak. Zentán Jabában zajlik a Kultivál, Kárpát-medencei ifjúsági találkozó és kulturális műhely. Az augusztus 24-én kezdődött 5 napos rendezvény péntekig tart, és a Kárpát-medence különböző területeiről érkező fiataloknak kínál szakmai, kulturális és közösségi programokat. A hét közepén tehát Zenta továbbra is egy nagy kulturális műhely, ahol nem csak programok, hanem új kapcsolatok is születhetnek. Szabadkán újabb mozgalmas napok következnek, több napos programsorozattal ünneplik a városnapját. A következő napokban kultúra, zene, gasztronómia és közösségi rendezvények váltják egymást. A Panda Radarban természetesen figyeljük a programokat és péntekre összeállítjuk, mi az, amit a hétvégén igazán érdemes megnézni. Augusztus utolsó napjaiban sok család indul haza a nyaralásból, miközben mások még az utolsó nyári hétvégét használják ki, ezért a hét második felében és különösen péntektől nagyobb forgalom alakulhat ki a főbb útvonalakon és a határátkelők felé. A motorosokra, kerékpárosokra és elektromos kétkerekűekre továbbra is különösen figyeljünk. Előzés, kanyarodás vagy sávváltás előtt ellenőrizzük a holtteret is. És egy fontos nyárvégi emlékeztető, a fáradtság ugyanolyan veszélyes útitás lehet, mint a túl nagy sebesség. Ha álmosak vagyunk, álljunk meg! Egy igazán hangulatos program érkezik Szabadkára. Holnap augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perctől rendezik meg a Mozi Dallamok a Parkban című szabadtéri hangversenyt a Szabadtéri Zsinagóga parkjában. Filmzenék nyári este és a zsinagóga különleges környezete. Ezt szerintem érdemes felírni a csütörtök esti programok közé. A világ óceánjainak felszíni hőmérséklete újabb figyelemre méltó értéket ért el. A sarkvidéken kívüli tengerek átlagos felszíni hőmérséklete a legfrissebb adatok szerint 21,1 Celsius fokot ért el, ami rekordközeli, illetve rekordérték az augusztusi mérések között. A tengeri hőhullámok nem csak azt jelentik, hogy melegebb a víz, hatással lehetnek a koralokra, a halállományokra és egész tengeri ökoszisztémára is. Magyarországon is megkezdődött a nyári turista szezon utolsó nagy időszaka. A Balaton és a fürdővárosok mellett Budapest is sok látogatót fogad, miközben a családok már az iskolakezdésre készülnek. Ha a hétvégén Magyarországra indulnak, érdemes az utazást némi időtartalékkal tervezni, különösen a népszerű turisztikai útvonalakon. A tegnapi Panda Radarban beszámoltunk a Zentai Tiszavirág Kajakklub fiataljainak 2 érméről, és a kajakot továbbra sem engedjük el. A nyárvégi versenyek eredményeit is figyeljük, különösen a tiszamenti klubok utánpótlás versenyzőit. A legfiatalabb sportolóknál ugyanis sokszor nem az érem a legfontosabb eredmény, hanem az, hogy versenyről versenyre egyre magabiztosabban ülnek a hajóba. Augusztus 30-án vasárnap rendezik meg a 9. szabadkai félmaraton. A verseny különlegessége, hogy a futók Szabadka látványos szecessziós épületei között haladnak, és több táv közül választhatnak. Aki vasárnap Szabadkára készül, számoljon azzal is, hogy a futóverseny miatt a város egyes részein idéglenes forgalomkorlátozások lehetnek.
Augusztus 29-én szombaton egész napos vadásznap várja az érdeklődőket Magyar Kanizsán a Tiszaparton. A rendezvény 8 órától 22 óráig tart, és a vadászati hagyományok mellett a gasztronómia és közösségi programok is helyet kapnak. Pénteken a Pandaradarban ezt részletes programmal is kibontjuk. Szombaton 9 és 11 óra között a Palicsi Jankó Pejanovics sportközpontban jótékonysági futó és ügyességi versenyt rendeznek 4 és 12 év közötti gyermekek számára. Mozgás, játék és segítség egyszerre szép családi program lehet. Augusztus 27-től 30-áig tart a Doroszlói Szentkúton a Könnyező Szűzanyag Kegyhely hagyományos búcsúja. A többnapos eseményre Vajdaság számos településéről érkeznek zarándokok. Augusztus 26-án 1920-ban az Egyesült Államok alkotmányának 19. kiegészítése hivatalosan is hatályba lépett, amely szövetségi szinten biztosította a nők választójogát. A dátumot ezért az Egyesült Államokban ma a nők egyenjogúságának napjaként is számon tartják. Ma a gyerekekhez kapcsolódik a jó hírünk. Szombaton Palicson úgy mozoghatnak, játszhatnak és versenyezhetnek a gyerekek, hogy közben egy jótékonysági kezdeményezés részesei is lesznek. Talán éppen ezekből a programokból tanulható meg a legegyszerűbben, jót tenni nem feltétlenül nagy dolgokkal kell kezdeni. Iskolakezdés előtt érdemes a gyerek iskolatáskáját is átnézni, a nehezebb tárgyak kerüljenek közelebb a háthoz. Mindkét vállpontot használják, a pántokat pedig úgy állítsuk be, hogy a táska ne lógjon túl mélyre. Apróság, de egy egész tanéven keresztül számíthat. Anya, miért kell már most összekészíteni az iskolatáskát? Hogy hétfőn ne keressük. Jó, de akkor hétvégig én se találjam meg? Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít.

0: kettő óra van.
1: Megjelent a Hétnap legújabb száma, amely ezen a héten egy ajándékot is tartalmaz. Az újságot ezúttal dr. Cékus Borisz Mi lesz veled emberke című jegyzete nyitja. Sült malac, harmonika és politika. Ez már a választási kampány. Tesszük fel a kérdést belpolitikai írásunkban. Azt is elemezzük, miként alakul át a munka a mesterséges intelligencia korában, és kik lehetnek ennek a változásnak a nyertesei. A jövőnket nekünk kell közösen felépítenünk címmel olvashatnak összefoglalót a Magyar Nemzeti Tanács Szent István napi újvidéki központi ünnepségéről. Továbbá sorozatunkban újabb két történettel ismerkedhetnek meg olyanokról, akik a Pásztor István alapítványhoz fordultak segítségért. A heti interjú vendége ezúttal Horthy László művelődés szervező. Írunk a Szarvasi Arborétumban található Mini Magyarországról. Bemutatjuk Limburger Georginát, a népviselet megmentőjét, aki nem hagyta veszni a kupuszinai örökséget, valamint megismerhetik Kanizsai Ilona bezdáni tanítónőt. Tudósítunk a negyedik nyári ökotáborról, amelyet a Csantavéri Ekokarma civil szervezet rendezett meg. Továbbá lapunkból azt is megtudhatják, hogy a Vajdasági Birkózó Akadémián két új módszertani kiadványt mutattak be. A Szabadkai Naplóban a már negyed évszázados múltra visszatekintő, nagy sikerű Interetno fesztiválról tudósítunk. A Bánáti Újságban pedig arról írunk, hogy Kanizsa Monostoron megtartották a 28. gyermek és ifjúsági néptánctábort, valamint arról is, hogy Kisorosz volt a házigazdája a három napig tartó 23. guzsajos találkozónak. Mindemellett interjú készült Fehér Viktor néprajzkutatóval, a Kis Lajos Néprajzi Társaság elnökével a verbicai lakodalom kapcsán. Írunk a 12. alkalommal megtartott Topolyai Kódel Klub nyári programozótáboráról, bemutatjuk Kalmár Edina nyelvészt, kulturális közösségszervezőt, és figyelmükbe ajánljuk dr. Siling István Kallódó Történetek című novellás kötetét, amely a Hét Nap kiadásában jelent meg. És természetesen most sem maradhat el a fricska rovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések. Ne feledjék, folyamatban van nyári nyereményjátékunk is. Lapunk pedig immár a megújult 24 oldalas szórakoztató melléklettel jelenik meg, amely 8 színes oldalon kínál játékos feladatokat, fejtörőket és keresztrejtvényeket kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Még tart előfizetői akciónk a 7 nap egész évre, azaz 12 hónapra mindössze 2600 dinárért rendelhető meg. Keressék a Hét Nap legújabb számát ezúttal ajándékként visszaverő karszalaggal.
2: Na stanici

Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv

0: Hát igazán köszönjük szépen, bár hát ezt ennyi tapsra nem tudjuk rátenni a lemezre, de hát mindegy. Majd ide vágjuk. Gyönyörű szám. Egyébként ez az Unplugged.
1: Punk to funk. Punk to funk. Punk to funk. Punk to funk. Punk to funk. Punk to funk. Punk to funk. Punk to funk. Punk.

punk to funk.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Szerbiában júniusban 120.401 dinár, vagyis mintegy 1026 euró volt az átlagos nettó fizetés, közölte Siniša Mali a parlamentben. A pénzügyminiszter szerint ez 9,4%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Mali úgy véli, a számok azt mutatják, hogy Szerbia jó úton halad a bérek emelésében. Hozzátette, míg 2012-ben az átlagfizetés az átlagos fogyasztói kosár értékének 69,4%-át fedezte, addig idén az első 5 hónapban már 108,6%-os volt ez az arány. A miniszter szerint a kormány a nyugdíjak és a minimálbér emelésére tett ígéreteit is teljesíteni fogja. 2-től ismét drágul az üzemanyag Szlovéniában. Az Energiaügyi és Infrastrukturális Minisztérium hétfői közlése szerint a 95-ös oktán számú benzin literenkénti szabályozott ára 2,6 centtel 1,60 euróra, a dízelén 4,6 centtel 1,90 euróra emelkedik. A fűtőolaj literjen 4,7 centtel drágul, így 1,51 euróba kerül. A dízel ára első alkalommal éri el az 1,90 eurót Szlovéniában. Az eddigi csúcsot április 8-a és 13-a között jegyezték, amikor literenként 1,89 euróba került. A fűtőolaj korábbi rekordja ugyanebben az időszakban 1,48 euró volt. Az új árak a minisztérium közlése szerint egy hétig lesznek érvényben. A szabályozott árakat továbbra is a világpiaci olajtermékárak, valamint a dollár és az euró árfolyamának alakulása alapján állapítják meg. A számításnál az olajtermékárak 7 napos átlagát veszik figyelembe. A szabályozás nem vonatkozik az autópályák mentén működő töltőállomásokra, ahol továbbra is a kereskedők határozzák meg az árakat. Magyarország belügyminisztériuma felajánlotta segítségét a szerb köztársaságnak a tűzoltási munkálatokhoz, írja közleményében a szerbiai belügyminisztérium. A segítség egy 12 főből álló tűzoltó csapatból és 4 járműből áll. A belügyminisztérium elfogadta Magyarország segítségnyújtási felajánlását, és őszinte köszönetét fejezte ki. A szerbiai erdőtüzek oltásában az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa keretében más külföldi egységek is részt vesznek. Szerbiában 4 tűzoltó helikopter érkezett, 2 Csehországból, 1 Romániából és 1 Szlovákiából. Emellett német és román szárazföldi tűzoltó egységek is bekapcsolódtak a munkába. A délibáti homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. A legsúlyosabb károk a természetvédelmi terület élővilágát és erdei ökoszisztémáját érték. Szerbiában másutt is égnek még tüzek, a legnehezebb helyzet a Krajevó közelében fekvő Stolovi hegységben alakult ki, ahol a nehezen megközelíthető terep, az erős szél és a sűrű füst nehezíti az oltást. A szerb meteorológiai szolgálat arra figyelmeztetett, hogy a tartós meleg, a csapadékhiány és az időnként megerősödő szél továbbra is kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának és terjedésének. Szerbiában június eleje óta 11 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak. Az esetek közül 10 a betegség súlyos, idegrendszert érintő formája, közölte a Batut közegészségügyi intézet. Vajdaságban augusztus 23-áig 8 fertőzöttet azonosítottak, 3-at a középbánsági, 2-t a délbánsági és délbácskai, 1-et pedig a nyugatbácskai körzetben. Valamennyi vajdasági beteg kórházi kezelésre szorult, vagy jelenleg is kórházban van. A fertőzöttek között 5 férfi és 3 nő van, átlag életkoruk 61 év. A Nyugat-Nílusi lázat fertőzött szúnyogok terjeszték. Térségünkben jellemzően június és november között fordul elő, ezért a szakemberek rovarriasztó használatát, hosszú világos ruházat viselését és az állóvizek elkerülését javasolják megelőzésként.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Augusztus utolsó teljes hetébe léptünk, ami azt is jelenti, hogy sokan ezekben a napokban térnek haza a nyaralásból. A főbb útvonalakon és határátkelők környékén, ezért továbbra is kialakulhat erősebb forgalom. A nyári időszakban Horgosnál és Kelebiánál is rendszeresen előfordul várakozás. Indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális határhelyzetet, hosszabb úton pedig rendszeresen pihenőt tartani. Az utolsó 100 kilométeren se akarjuk visszanyerni azt a 20 percet, amit korábban elvesztettünk.
0: Időjárás.
2: A mai napon túlnyomóan napos idő várható, a reggeli hőmérséklet 17, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. Az esti órákban helyenként eleredhet az eső, este pedig erősen beborul az égbolt. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 132, Zentánál 206 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a hideg frontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. A szelesebb tájakon tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Hajnalban kora reggel a hűvösebb, nyírkosabb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon és időszakokban erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.

things. And if you're so tired,

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étteremben. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
5: Es wurde reklam.

Ahogy telnek az évek, érdekes módon sok minden átértékelődik. Ami 20 évesen teljesen természetes volt, arról 40, 50 vagy 70 fölött már tudjuk, egyáltalán nem volt magától értetődő. Mai kérdésünk, mi az a dolog, amit fiatalabban természetesnek vett, de ma már igazán tud értékelni? Hallgassuk, önök mit írtak? Az idő a szüleimmel, fiatalon mindig siettem valahová, ma már mit nem adnék még egy közös vasárnapi ebédért? Erika írta nekünk az üzenetet Adáról. Máté is írt nekünk, az alvás 8 óra egy huzamban. 20 évesen fogalmam sem volt róla, milyen gazdag ember vagyok. Ilona is írt nekünk Zentáról, nekem az egészség régen természetes volt, hogy reggel felkelek és semmim nem fáj. Ma már egy ilyen reggelnek külön tudok örülni. Norbert a következőt írta nekünk, a családi ebédek, gyerekként alig vártam, hogy felállhassak az asztaltól, most én próbálom összehozni a családot ugyanahhoz az asztalhoz. A következő üzenet név nélkül érkezett, én azt értékelem, hogy van kinek azt mondanom, este megjöttem. Régen ez nem csak egy mondat volt, ma már tudom, mennyi minden van mögötte. Judit Horgosról a következőt írta, a csend. 18 évesen még azt hittem, ahol nincs zene és társaság, ott nem történik semmi, most néha a csend a napom legjobb része. Mária következőt írta nekünk, nekem az, hogy a gyerekeim még hazajönnek, és telepakolják a hűtőből kezdve a nappaliig az egész házat. Mérgelődöm a rendetlenségen, aztán amikor elmennek, 5 perc múlva már túl nagy a rend. Bence Oromról a következőt írta, a nagymamám főztje, akkor válogattam, most egy tányér leveséért bármit megadnék. Zoltán a Magyar Kanizsáról a következőt írta, én a barátságokat mondanám, fiatalon azt gondoltam, mindig rengeteg ember lesz körülöttem, ma már tudom, hogy 2-3 ember, akit hajnali 2-kor is felhívhatok, többet ér 100 ismerősnél. Egy 72 éves hallgatónk írta Martonosról, hogy tudok sétálni csak úgy, ahová akarok, fiatalon ez nem volt valami, ma már ajándék. Gabriella a következőt írta nekünk, nekem furcsa módon a hétköznapok, régen mindig vártam valamit, hétvégét, nyarat, ünnepet, ma már egy teljesen átlagos kednek is tudok örülni, ha mindenki, akit szeretek, jól van. Tibor a következőt küldte, a hajam fiatalon azon panaszkodtam, hogy túl sűrű, hát szeretném hivatalosan visszavonni a panaszomat. Anikó a következőt küldte, nekem az, amikor anyukám még mindig megkérdezi, ettem-e. Elmúltam 50, szóval elméletileg képes vagyok gondoskodni magamról, régen bosszantott, ma már szeretem hallani. Dániel a következőt írta, az otthon sokáig azt hittem, az csak egy hely, ahonnan el kell indulni. Ma már tudom, milyen jó érzés, amikor van hova hazamenni. Név nélkül érkezett a következő üzenet, én egy dolgot mondok, idő fiatalon úgy éltem, mintha végtelen lenne belőle, ma már sokkal jobban meggondolom, kire és mire adok belőle. Egészség, idő, egy tányér, nagymama féle leves, a szülők hangja, egy zajos családi ebéd, a csend, vagy egyszerűen az, hogy van hova hazamenni. Talán az élet egyik furcsa leckéje, hogy sokszor csak később értjük meg, milyen gazdagok voltunk azokban a dolgokban, amelyeket akkor teljesen természetesnek hittünk. De van ebben valami jó is, mert ami ma még megvan, azt nem kell megvárnunk, hogy hiányozzon ahhoz, hogy értékeljük. Talán ma este érdemes egy kicsit körülnézni és észrevenni azt az egy hétköznapi dolgot, emberi gesztust vagy pillanatot, amelyre azt szoktuk mondani, ez természetes, mert lehet, hogy egyáltalán nem az. Köszönjük a válaszokat, folytatjuk zenével itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk a Tisza partján, veletek, értetek!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Szép délután kívánok, ez itt a Tisza hangja délutáni magazinja. Benne mindazzal, ami a mai reggelből érdemes arra, hogy még egyszer magunkkal vigyük. És kezdjük egy gondolattal, nem minden jó dolog érkezik látványosan. Néha egy nyugodt reggel, egy ismerős hang, egy közös kávé, vagy egyszerűen az, hogy van kinek azt mondanunk, mesélj, milyen napod volt. Talán éppen ezért szólt így a mai nap kérdése, mi az a dolog, amit fiatalabban természetesnek vett, de ma már igazán tud értékelni. Lehet az idő, az egészség, a család, egy régi barátság, vagy egyszerűen egy olyan este, amikor végre nem kell rohanni sehová. Néha furcsa módon éppen az élet legegyszerűbb dolgairól derül ki, hogy valójában azok a legértékesebbek. Ha viszont délután már azon gondolkodunk, mi legyen a vacsora, ma hoztunk egy negyedórás mentő ötletet. Ropogós pizzatekercset tortillából. Tortilla alap, paradicsomszósz, sajt, sonka, kukorica, oregano, vagy tulajdonképpen bármi, amit találunk a hűtőben. A panda csavar pedig a paradicsomszószba egy kevés mustár és néhány csepp méz. Feltekerjük, serpenyőben ropogósra pirítjuk, és kész is. Vagyis ma este nem fogadjuk el válaszként azt, hogy nincs itthon semmi. Mai zenetörténeti időutazásunk főszereplője Csákányi László volt. Színész, komikus, énekes, és egy olyan jellegzetes hang, amelyet generációk ismertek. Elég csak Frédire gondolni, a Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki magyar változatából, és persze ott a nyári hangulatú Halló itt Balaton. Van olyan dal, amelyet nem egyszerű meghallanunk, elég néhány hang, és már is látjuk magunk előtt a régi nyarakat, strandokat és balatoni emlékeket. Ma pedig a Tiszát is egészen más szemmel néztük, visszamentünk abba az időbe, amikor a folyóparti estékhez még legendák és különös történetek tartoztak. Vízi lények, lidércvények, elásott kincsek. A régi ember nem tudott minden csobbanásra és különös fényre tudományos magyarázatot adni. Így születtek a történetek, és talán éppen ettől olyan különleges a Tisza, nem csak vizet, tájat és élővilágot őriz, hanem évszázadok történet. És ha már víz, ma jóval északabbra is elutaztunk, Norvégiába és Oszlóba. Fjordok, hegyek, sarki fény, éjféli nap, majd egy főváros, ahol a városi élet és a természet szinte összeér. Megnéztük képzeletben az oszlói operaházat, amelynek még a tetejére is felsétálhattunk. A szabad levegőn természet közelben töltött élet, szeretete, ebből talán mi is hazahozhatnánk egy keveset. Tényleg tilos vizet inni evés közben? Nem. Egészséges embernél néhány korty vagy egy pohár víz az étkezéshez általában teljesen rendben van, és nem kapcsolja ki az emésztést. Nem kell tehát stopperrel mérni, mikor ihatunk újra az ebéd után. A kulcs szó itt is a mértékletesség. Fiatalon sokszor a nagy dolgokat várjuk, a nagy utazást, a nagy sikert, a nagy pillanatot, aztán időben rájövünk, hogy az élet jelentős része nem ezekből áll, hanem egy kávéból, egy beszélgetésből, egy ismerős hangból, egy vacsorából, valakivel, akit szeretünk, és nyugodt estéből, és talán az egyik legjobb dolog, amit tehetünk, hogy nem csak akkor kezdjük értékelni ezeket, amikor már hiányoznak. Én Andrea voltam, ez pedig a szerdai Tisza hangja délután magazinja. Legyen kellemes a délutánjuk, vigyázzanak magukra és egymásra, és maradjanak továbbra is velünk itt a Panda Rádió hullámhosszán. Most pedig érkezik a kabaré.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
2: Ez volt a reklám.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: 5 óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a Palánkhírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Újra megnyitotta jegyirodáját a Szegedi Nemzeti Színház, így már az őszi előadásokra is személyesen válthatnak jegyet a színház kedvelők. A Stefánia 6 szám alatt található jegyiroda augusztus 24-től hétfőtől ismét a megszokott nyitvatartási rendben várja a közönséget. Az új évadban természetesen új bemutatók is érkeznek, de a színház több korábbi évad népszerű produkcióját is műsorra fűzi szeptemberben és októberben. A közönség ismét láthatja többek között a Padlást, a Marika grófnőt, az Én és a kisöcsém, valamint a teljesen idegeneket is. A jegyiroda hétfőtől péntekig délelőtt 10 órától délután 5 óráig, szombaton pedig 10 és 12 óra között tart nyitva. Különleges csillagászati eseményprogram várja a gyerekeket augusztus 29-én a Szegedi Csillagvizsgálóban. A szombaton 17 órakor kezdődő másfél órás programot elsősorban az 5 és 12 év közötti korosztálynak ajánlják, akik játékos formában ismerkedhetnek meg a bolygók és a csillagok világával. A résztvevők választ kaphatnak többek között arra, miért mozognak a bolygók, mi történik a csillagokkal nappal, és hogyan működnek a csillagászati távcsövek. A program egyik különlegessége a naptávcsövezés lesz, amelynek során megfelelő eszközökkel magát a napot is megfigyelhetik a gyerekek. A szervezők szerint a cél, hogy a csillagászat ne csupán érdekes ismereteket, hanem valódi élményt is jelentsen a fiatalok számára. A program augusztus 29-én szombaton 5 és fél hét között lesz a Szegedi Csillagvizsgálóban, a Kertész utca 3 szám alatt. Tanszer és ruhaosztást szervez a Fatima Ház Alapítvány augusztus 28-án pénteken Szegeden. A szervezet augusztus közepén kezdett tanszergyűjtésbe, az akcióhoz pedig ruhák gyűjtése is kapcsolódott. Az összegyűjtött adományokat pénteken 13 órától osztják ki a Napsugaras Alkotóházban, a Csaba utca 34 szám alatt. A Fatima Ház Alapítvány saját meghatározása szerint a gyermekek és fiatalok képességének fejlesztésével foglalkozik, és a tanszer és ruhaosztással a tanévkezdés előtt szeretné segíteni a családokat. Az alapítvány más gyermekeket és fiatalokat támogató akciókat is szervez. Ingyenes bőrzét szervez a családok számára a Szegedi Megyei Jogú Város és Önkormányzat ESZI Család és Gyermekjóléti Központ szeptember 2-án. A Sás utca 1-5 szám alatt működő intézményben 15 óra 30 perc és 18 óra között várják az érdeklődőket. A helyszínen található felajánlások a készlet elejéig térítésmentesen elvihetők. A szervezők célja, hogy közvetlen segítséget nyújtsanak a családok mindennapi szükségleteinek biztosításához. A kisgyermekkel érkező szülők számára a rendezvény ideje alatt gyermekfelületet is biztosítanak, így nyugodtabb körülmények között válogathatnak. A szervezők kérik, hogy a felhívást mindenki juttassa el azokhoz, akiknek segítséget jelenthet az ingyenes bőrsze. Idén is várják a jelöléseket az Algyő jó tanulója, jó sportolója elismerésre. Algyő nagyközség önkormányzata olyan fiatalokat szeretne elismerni, akik tanulmányi eredményeik és sportteljesítményük alapján egyaránt példát mutatnak társaiknak. A jelöléseket írásos formában indoklással ellátva lehet benyújtani az algyői polgármesteri hivatalba. A javaslatok beérkezési határideje szeptember 4. Az elismerés évek óta része az algyői önkormányzati díjaknak, a korábbi években több helyi fiatal is átvehette a címet. Kedves hallgatóink, önök a Palánkhírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
2: Kutya, macska, kis kedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kis állat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
3: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. estacable.tv.
2: Augusztusi kínálatunkon zentai rommelüzletben Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Szerbiában júniusban 120.401 dinár, vagyis mintegy 1026 euró volt az átlagos nettó fizetés, közölte Sinisa Mali a parlamentben. A pénzügyminiszter szerint ez 9,4%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Mali úgy véli, a számok azt mutatják, hogy Szerbia jó úton halad a bérek emelésében. Hozzátette, míg 2012-ben az átlagfizetés az átlagos fogyasztói kosár értékének 69,4%-át fedezte, addig idén az első 5 hónapban már 108,6%-os volt ez az arány. A miniszter szerint a kormány a nyugdíjak és a minimálbér emelésére tett ígéreteit is teljesíteni fogja. 2-től ismét drágul az üzemanyag Szlovéniában. Az Energiaügyi és Infrastrukturális Minisztérium hétfői közlése szerint a 95-ös oktán számú benzin literenkénti szabályozott ára 2,6 centtel 1,60 euróra, a dízelén 4,6 centtel 1,90 euróra emelkedik, a fűtőolaj literje 4,7 centtel drágul, így 1,51 euróba kerül. A dízel ára első alkalommal éri el az 1,90 eurót Szlovéniában. Az eddigi csúcsot április 8-a és 13-a között jegyezték, amikor literenként 1,89 euróba került. A fűtőolaj korábbi rekordja ugyanebben az időszakban 1,48 euró volt. Az új árak a minisztérium közlése szerint egy hétig lesznek érvényben. A szabályozott árakat továbbra is a világpiaci olajtermékárak, valamint a dollár és az euró árfolyamának alakulása alapján állapítják meg. A számításnál az olajtermékárak 7 napos átlagát veszik figyelembe. A szabályozás nem vonatkozik az autópályák mentén működő töltőállomásokra, ahol továbbra is a kereskedők határozzák meg az árakat. Magyarország belügyminisztériuma felajánlotta segítségét a szerb köztársaságnak a tűzoltási munkálatokhoz, írja közleményében a szerbiai belügyminisztérium. A segítség egy 12 főből álló tűzoltó csapatból és 4 járműből áll. A belügyminisztérium elfogadta Magyarország segítségnyújtási felajánlását, és őszinte köszönetét fejezte ki. A szerbiai erdőtüzek oltásában az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa keretében más külföldi egységek is részt vesznek. Szerbiában 4 tűzoltó helikopter érkezett, 2 Csehországból, 1 Romániából és 1 Szlovákiából. Emellett német és román szárazföldi tűzoltó egységek is bekapcsolódtak a munkába. A délibáti homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. A legsúlyosabb károk a természetvédelmi terület élővilágát és erdei ökoszisztémáját érték. Szerbiában másutt is égnek még tüzek, a legnehezebb helyzet a Krajevó közelében fekvő Stolovi hegységben alakult ki, ahol a nehezen megközelíthető terep, az erős szél és a sűrű füst nehezíti az oltást. A szerb meteorológiai szolgálat arra figyelmeztetett, hogy a tartós meleg, a csapadékhiány és az időnként megerősödő szél továbbra is kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának és terjedésének. Szerbiában június eleje óta 11 nyugatnílusi lázas megbetegedést regisztráltak. Az esetek közül 10 a betegség súlyos idegrendszert érintő formája, közölte a Batut közegészségügyi intézet. Vajdaságban augusztus 23-áig 8 fertőzöttet azonosítottak, 3-at a középbánsági, 2-t a délbánsági és délbácskai, 1-et pedig a nyugatbácskai körzetben. Valamennyi vajdasági beteg kórházi kezelésre szorult, vagy jelenleg is kórházban van. A fertőzöttek között 5 férfi és 3 nő van, átlag életkoruk 61 év. A nyugat-nílusi lázat fertőzött szúnyogok terjesztik. Térségünkben jellemzően június és november között fordul elő, ezért a szakemberek rovarriasztó használatát, hosszú világos ruházat viselését és az állóvizek elkerülését javasolják megelőzésként.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Augusztus utolsó teljes hetébe léptünk, ami azt is jelenti, hogy sokan ezekben a napokban térnek haza a nyaralásból. A főbb útvonalakon és határátkelők környékén, ezért továbbra is kialakulhat erősebb forgalom. A nyári időszakban Horgosnál és Kelebiánál is rendszeresen előfordul várakozás. Indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális határhelyzetet, hosszabb úton pedig rendszeresen pihenőt tartani. Az utolsó 100 kilométeren se akarjuk visszanyerni azt a 20 percet, amit korábban elvesztettünk.
0: Időjárás.
2: A mai napon túlnyomóan napos idő várható, a reggeli hőmérséklet 17, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. Az esti órákban helyenként eleredhet az eső, este pedig erősen beborul az égbolt. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 132, Zentánál 206 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. A szelesebb tájakon tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Hajnalban kora reggel a hűvösebb, nyírkosabb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon és időszakokban erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

Itt a Panda Radar. Augusztus utolsó szerdáján már érezhetően közeledik az iskola kezdés, de a nyárnak még korán sincs vége. Zentán fiatalok találkoznak és alkotnak, Szabadkon már a városnapjára készül, holnap szabadtéri filmzenék csendülnek fel, hétvégén pedig Magyar Kanizsán megtellik élettel a Tiszapart. Indul a Panda Radar, ami igazán számít. Magyar Kanizsán véget ért a tábor határok nélkül elnevezésű diákvetélkedő. A rendezvényt immár 9. alkalommal szervezték meg, és az elmúlt egy hétben közelről ismerkedhettek egymással a résztvevő fiatalok, miközben Vajdaság kulturális sokszínűsége is központi szerepet kapott. Játék, vetélkedés és új ismerettségek. Egy tábor, ahol ezúttal valóban nem a határok, hanem a találkozások számítottak. Zentán Jabában zajlik a Kultivál Kárpát-medencei ifjúsági találkozó és kulturális műhely. Az augusztus 24-én kezdődött 5 napos rendezvény péntekig tart, és a Kárpát-medence különböző területeiről érkező fiataloknak kínál szakmai, kulturális és közösségi programokat. A hét közepén tehát Zenta továbbra is egy nagy kulturális műhely, ahol nem csak programok, hanem új kapcsolatok is születhetnek. Szabadkán újabb mozgalmas napok következnek, több napos programsorozattal ünneplik a városnapját. A következő napokban kultúra, zene, gasztronómia és közösségi rendezvények váltják egymást. A Panda Radarban természetesen figyeljük a programokat és péntekre összeállítjuk, mi az, amit a hétvégén igazán érdemes megnézni. Augusztus utolsó napjaiban sok család indul haza a nyaralásból, miközben mások még az utolsó nyári hétvégét használják ki. Ezért a hét második felében és különösen péntektől nagyobb forgalom alakulhat ki a főbb útvonalakon és a határátkelők felé. A motorosokra, kerékpárosokra és elektromos kétkerekűekre továbbra is különösen figyeljünk. Előzés, kanyarodás vagy sávváltás előtt ellenőrizzük a holtteret is. És egy fontos nyárvégi emlékeztető, a fáradtság ugyanolyan veszélyes útitás lehet, mint a túl nagy sebesség. Ha álmosak vagyunk, álljunk meg! Egy igazán hangulatos program érkezik Szabadkára. Holnap augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perctől rendezik meg a Mozi Dallamok a Parkban című szabadtéri hangversenyt a Szabadtéri Zsinagóga parkjában. Filmzenék, nyári este és a zsinagóga különleges környezete. Ezt szerintem érdemes felírni a csütörtök esti programok közé. A világ óceánjainak felszíni hőmérséklete újabb figyelemre méltó értéket ért el. A sarkvidéken kívüli tengerek átlagos felszíni hőmérséklete a legfrissebb adatok szerint 21,1 Celsius fokot ért el, ami rekordközeli, illetve rekordérték az augusztusi mérések között. A tengeri hőhullámok nem csak azt jelentik, hogy melegebb a víz, hatással lehetnek a koralokra, a halállományokra és egész tengeri ökoszisztémára is. Magyarországon is megkezdődött a nyári turista szezon utolsó nagy időszaka. A Balaton és a fürdővárosok mellett Budapest is sok látogatót fogad, miközben a családok már az iskolakezdésre készülnek. Ha a hétvégén Magyarországra indulnak, érdemes az utazást némi időtartalékkal tervezni, különösen a népszerű turisztikai útvonalakon. A tegnapi Panda Radarban beszámoltunk a Zentai Tiszavirág Kajakklub fiataljainak 2 érméről, és a kajakot továbbra sem engedjük el. A nyárvégi versenyek eredményeit is figyeljük, különösen a tiszamenti klubok utánpótlás versenyzőit. A legfiatalabb sportolóknál ugyanis sokszor nem az érem a legfontosabb eredmény, hanem az, hogy versenyről versenyre egyre magabiztosabban ülnek a hajóba. Augusztus 30-án vasárnap rendezik meg a 9. szabadkai félmaraton. A verseny különlegessége, hogy a futók Szabadka látványos szecessziós épületei között haladnak, és több táv közül választhatnak. Aki vasárnap Szabadkára készül, számoljon azzal is, hogy a futóverseny miatt a város egyes részein idéglenes forgalomkorlátozások lehetnek.
Augusztus 29-én szombaton egész napos vadásznap várja az érdeklődőket Magyar Kanizsán a Tiszaparton. A rendezvény 8 órától 22 óráig tart, és a vadászati hagyományok mellett a gasztronómia és közösségi programok is helyet kapnak. Pénteken a Pandaradarban ezt részletes programmal is kibontjuk. Szombaton 9 és 11 óra között a Palicsi Jankó Pejánovics sportközpontban jótékonysági futó és ügyességi versenyt rendeznek 4 és 12 év közötti gyermekek számára. Mozgás, játék és segítség egyszerre szép családi program lehet. Augusztus 27-től 30-áig tart a Doroszlói Szentkúton a Könnyező Szűzanyag Kegyhely hagyományos búcsúja. A többnapos eseményre Vajdaság számos településéről érkeznek zarándokok. Augusztus 26-án 1920-ban az Egyesült Államok alkotmányának 19. kiegészítése hivatalosan is hatályba lépett, amely szövetségi szinten biztosította a nők választójogát. A dátumot ezért az Egyesült Államokban ma a nők egyenjogúságának napjaként is számon tartják. Ma a gyerekekhez kapcsolódik a jó hírünk, szombaton Palicson úgy mozoghatnak, játszhatnak és versenyezhetnek a gyerekek, hogy közben egy jótékonysági kezdeményezés részesei is lesznek. Talán éppen ezekből a programokból tanulható meg a legegyszerűbben, jót tenni nem feltétlenül nagy dolgokkal kell kezdeni. Iskolakezdés előtt érdemes a gyerek iskolatáskáját is átnézni, a nehezebb tárgyak kerüljenek közelebb a háthoz. Mindkét vállpontot használják, a pántokat pedig úgy állítsuk be, hogy a táska ne lógjon túl mélyre. Apróság, de egy egész tanéven keresztül számíthat. Anya, miért kell már most összekészíteni az iskolatáskát? Hogy hétfőn ne keressük. Jó, de akkor hétvégig én se találjam meg? Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Ez volt a reklám.

Ahogy telnek az évek, érdekes módon sok minden átértékelődik. Ami 20 évesen teljesen természetes volt, arról 40, 50 vagy 70 fölött már tudjuk, egyáltalán nem volt magától értetődő. Mai kérdésünk, mi az a dolog, amit fiatalabban természetesnek vett, de ma már igazán tud értékelni? Hallgassuk, önök mit írtak? Az idő a szüleimmel, fiatalon mindig siettem valahová, ma már mit nem adnék, még egy közös vasárnapi ebédért? Erika írta nekünk az üzenetet Adáról. Máté is írt nekünk, az alvás 8 óra egyhuzamban. 20 évesen fogalmam sem volt róla, milyen gazdag ember vagyok. Ilona is írt nekünk Zentáról, nekem az egészség régen természetes volt, hogy reggel felkelek és semmim nem fáj. Ma már egy ilyen reggelnek külön tudok örülni. Norbert a következőt írta nekünk, a családi ebédek, gyerekként alig vártam, hogy felállhassak az asztaltól, most én próbálom összehozni a családot ugyanahhoz az asztalhoz. A következő üzenet név nélkül érkezett, én azt értékelem, hogy van kinek azt mondanom, este megjöttem. Régen ez nem csak egy mondat volt, ma már tudom, mennyi minden van mögötte. Judit Horgosról a következőt írta, a csend. 18 évesen még azt hittem, ahol nincs zene és társaság, ott nem történik semmi, most néha a csend a napom legjobb része. Mária következőt írta nekünk, nekem az, hogy a gyerekeim még hazajönnek, és telepakolják a hűtőből kezdve a nappaliig az egész házat. Mérgelődöm a rendetlenségen, aztán amikor elmennek, 5 perc múlva már túl nagy a rend. Bence Oromról a következőt írta, a nagymamám főztje, akkor válogattam, most egy tányér leveséért bármit megadnék. Zoltán a Magyar Kanizsáról a következőt írta, én a barátságokat mondanám, fiatalon azt gondoltam, mindig rengeteg ember lesz körülöttem, ma már tudom, hogy 2-3 ember, akit hajnali 2-kor is felhívhatok, többet ér 100 ismerősnél. Egy 72 éves hallgatónk írta a Martonosról, hogy tudok sétálni csak úgy, ahová akarok, fiatalon ez nem volt valami, ma már ajándék. Gabriella a következőt írta nekünk, nekem furcsa módon a hétköznapok, régen mindig vártam valamit, hétvégét, nyarat, ünnepet, ma már egy teljesen átlagos kednek is tudok örülni, ha mindenki, akit szeretek, jól van. Tibor a következőt küldte, a hajam fiatalon azon panaszkodtam, hogy túl sűrű, hát szeretném hivatalosan visszavonni a panaszomat. Anikó a következőt küldte, nekem az, amikor anyukám még mindig megkérdezi, ettem-e. Elmúltam 50, szóval elméletileg képes vagyok gondoskodni magamról, régen bosszantott, ma már szeretem hallani. Dániel a következőt írta, az otthon sokáig azt hittem, az csak egy hely, ahonnan el kell indulni. Ma már tudom, milyen jó érzés, amikor van hova hazamenni. Név nélkül érkezett a következő üzenet, én egy dolgot mondok, idő fiatalon úgy éltem, mintha végtelen lenne belőle. Ma már sokkal jobban meggondolom, kire és mire adok belőle. Egészség, idő, egy tányér, nagymama féle leves, a szülők hangja, egy zajos családi ebéd, a csend, vagy egyszerűen az, hogy van hova hazamenni. Talán az élet egyik furcsa leckéje, hogy sokszor csak később értjük meg, milyen gazdagok voltunk azokban a dolgokban, amelyeket akkor teljesen természetesnek hittünk. De van ebben valami jó is, mert ami ma még megvan, azt nem kell megvárnunk, hogy hiányozzon ahhoz, hogy értékeljük. Talán ma este érdemes egy kicsit körülnézni és észrevenni azt az egy hétköznapi dolgot, emberi gesztust vagy pillanatot, amelyre azt szoktuk mondani, ez természetes, mert lehet, hogy egyáltalán nem az. Köszönjük a válaszokat, folytatjuk zenével itt a Panda Rádió hullámhoztán. Maradjanak velünk a Tisza partján, veletek, értetek!

Chaka-laka-laka-boom.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music. Panda Rádió.

az, hogy én csináltalak. És csak addig élsz, amíg nézlek. Én csak akkor élek, ha rám nézel. Drága szer vagy olcsó méreg, minden mindegy. Csak szabadíts fel.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

Szász. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.